Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Amöfett nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: volt. Ez a Reggeli Plusz. Induljon pozitívan a nagyváradi reggel. A legfontosabb hírek, információk, jó hangulat és csak jó zene az ébredéshez.
1: Jó reggelt, Nagyvárad! Kezdetét vett egy újabb hét és nap, és így persze itt van újra a város egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztője, a Reggeli Plusz is, ahol hosszúsanyi lesz itt veletek 7 óráig, aztán onnantól csatlakozik hozzám Balázs Anita, akivel 8 óráig sok-sok érdekességgel várunk majd benneteket itt a 89,6-on, és a legjobb zenéket is fogjuk adni hozzájuk természetesen, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani ezúttal is az elkövetkező 2 órában.
0: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

6 óra 7 perckor kívánok kellemes ébredés minden Váradinak, és persze mindenkinek, aki hallgat bennünket. És ha hallgattok, akkor jó, ha tudjátok, hogy bármikor hozzá is szólhattok az adáshoz. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, valamint a Facebookon is fent vagyunk Ám plusz FM nagyváradként, úgyhogy lehet ott az oldalunkon kommentelni is, én pedig csak biztatni tudok rá mindenkit, hogy tegyétek is azt meg. Tehát képzeljétek, egy kolozsvári pünkösdista lelkész meglehetősen éles kritikát fogalmazott meg a fitness termekkel kapcsolatban. Szerinte azok nem csupán a testmozgás helyszínei, hanem olyan környezetet teremtenek, amely erkölcsi szempontból is problémás lehet. A lelkész úgy véli, hogy a fiatalokat könnyen kísértésbe hozhatja az ottani légkör, és különösen kifogásolta az edzőtermekben viselt öltözékeket. Érdekelne is ennek kapcsolatban, hogy nektek mi erről a véleményetek. Természetesen erre most is egész adás alatt a Facebookon keresztül, SMS-ben, WhatsApp

Hát nagyjából ezt kérdezhette az a kolozsvári pünkösdista lelkész is, aki meglehetősen éles kritikát fogalmazott meg a fitness termekkel kapcsolatban. Konkrétan azt mondta, hogy a fiatalokat könnyen kísértésbe hozhatja az ottani légkör is, különösen kifogásolta az edzőtermekben viselt öltözékeket. Most kétségtelen, hogy a kritikája jól rávilágít arra a feszültségre, amely a hagyományos vallási elkörcsi értékek és a modern szekuláris életmód trendjei között feszül. A lelkész érvelése teljesen érthető és logikus, a pünkösdi karizmatikus keresztény teológia és etika keretein belül a konzervatív keresztény tanítások hangsúlyozzák a szem és a szív tisztaságát. Úgy vélik, hogy a hiányos vagy testhez álló öltözet, példaszerűen ugye a modern sportruházat akaratlanul is szexuális gondolatokat vagy kísértést ébreszthet a fiatalokban. Bár a Biblia szerint a test a Szentlélek temploma, ami indokolja a fizikai egészség megőrzését, a túlzott fókusz a külsőségeken, a testkultuszon és az önmutogatáson a hívő ember számára a hiúság bűnének veszélyét hordozhatja. A lelkész intéz célja a közösség fiataljainak lelki és erkölcsi védelme egy olyan környezettől, amelyet világinak és a szellemi fókusz elterelésére alkalmasnak tartanak. De érdekelne természetesen a ti véleményetek, ti milyennek tartjátok a pünkösdista lelkész által megfogalmazott kritikát, mennyire értetek vele együtt, vagy pedig sem, esetleg ti vagytok azok, akik a másik oldalon vagytok és edzőtermekbe jártok, mondjátok el a véleményetek, nagyon érdekel, természetesen cserébe most is szállítom nektek a legjobb zenéket. Yeah.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Hello Nagyvárad, 6 óra 24 perckor, ez itt újra a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, aki mindig a legjobb zenéket adja nektek. Ma egyébként arról beszélgetek veletek, hogy nektek mi a véleményetek arról a kritikáról, melyet egy kolozsvári pünkösdista lelkész fogalmazott meg a fitness termekkel kapcsolatban, miszerint a fiatalokat könnyen kísértésbe hozhatja az ottani légkör is, különösen kifogásolta az edzőtermekben viselt öltözékeket. Nos, a fitness termek látogatói és az üzemeltetői teljesen más aspektusból közelítik meg a témát. A fitness termek elsődleges funkciója az egészségmegőrzés, a stressz levezetés és a fizikai erőnlét növelése. A sportruházat nem provokációs céllal készül, hanem funkcionális okokból biztosítja a szabad mozgást, elvezeti az izzadságot és segít az edzőknek látni a helyes testtartást a sérülések elkerülése érdekében. A modern szemlélet szerint az, hogy valaki hogyan reagál mások megjelenésére, az egyén belső fegyelmétől és gondolataitól függ, nem pedig a környezet közvetlen bűne. A mai edzőtermi kultúrában egyre erősebb az az iratlan szabály, hogy mindenki a saját edzésére koncentrál, és a túlzott belmészkodást vagy kéretlen közeledést tisztességtelennek tekintik, de érdekelne persze az is, hogy nektek mi a véleményetek ebben a témában. Van kint a Facebookon is egy bejegyzés ezzel kapcsolatban, amelyhez egy komment formájában is megírhatjátok a véleményetek, cserébe pedig továbbra is érkeznek nektek.
1: Legnagyobb slágerek, plusz magyar kedvencek, plusz a legfontosabb infók. Tökéletes kombináció. Reggeli Plusz, a

6 óra 33 perc van, őt mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz hosszú Sanyival, akinek továbbra is jó híre van a strandolni szándékozók számára, ugyanis az időjárás az továbbra is nekik kedvez, sőt szerintem nagyon nincs is olyan hely még a strandon kívül, ahol elviselhető lehetne ez a kánikula, ami jelen pillanatban van, vagy ami jellemezte az elmúlt időszakunkat. Talán egy kis enyhülésre számíthatunk majd a hét közepétől, viszont ma, holnap, holnap után még meglehetősen forró lesz a helyzet. Jelen pillanatban is 25 fok körül mérhetünk már így a kora reggeli órákban. Napi maximumként pedig akár 39 fok fölött is fogunk majd, úgyhogy nagyon figyeljetek arra, hogy legyen megfelelő a folyadékbevitel a mai nap folyamán, és amennyiben tehetitek, akkor ne tartózkodjatok húzamosabb ideig kint a szabadban, vagy ha igen, akkor keressetek minél többször árnyékot. Egyébként fronthatás úgy különösebben nem terheli ma a szervezetünket, de mivel a hőhullám várhatóan ugye ma-holnap tetőzik, ezért az erős melegfronti jellegű hatás tovább fokozódik. Nőhet a rosszulétek, a kiszáradás és a hőkímerülés kockázata, ezért ajánlott a rendszeres folyadékpótlás, a könnyű étkezés és a klimatizált vagy árnyékos helyeken való tartózkodás. A legmelegebb órákban lehetőség szerint kerülni kell a nagyobb fizikai megterhelést is. És persze az, hogy milyen terhelésnek vannak kitéve az utak, azt per pillanat még nem tudom, mert nem küldtetek ezzel kapcsolatban infókat, úgyhogy arra hagyatkozom, ami ilyenkor általában szokásos, és ez nem más, mint hogy ezekben a percekben még könnyen járhatóak a város és a megye útjai, de ha ti ezt másképp tapasztaljátok, akkor nyugodtan osszátok meg velem. Telefonszámunk 0359 17 22 22, SMS, WhatsApp és Viber számunk pedig 0734 17 22 22, szóval hívjatok, írjatok, amelyik egyszerűbb vagy praktikusabb, én pedig biztosítom hozzá most is

0: Jó reggelt nektek, a Plusz FM slágerei segítenek jó hangulatba kerülni nekünk ma június 29-én hétfőn, amikor is kezdetét vette egy újabb hét és nap, és mindegyikből a legjobbat kívánom, és persze a titeket érintő legfontosabb infókat is elhozom. Ilyen az is, hogy július közepétől egyre több ember életét keseríti meg a fallakfű világpora, amely Romániában is az egyik leggyakoribb kiváltója a szezonális allergiás náthának és az allergiás asztmának. A növény pollenszórása rendszerint július második felében indul, augusztusban és szeptemberben éri el a csúcspontját, enyhe ősz esetén pedig akár októberig is eltarthat. Az allergiásoknál a legjellemző panaszok közé tartozik a tüsszögés, az orrfolyás, az orrdugulás, a szemviszketés, a könnyezés, a köhögés és a nehéz légzés, súlyosabb esetekben pedig asztmás rohamok is jelentkezhetnek. Éppen ezért írja elő a törvény, hogy a növényt még a virágzás előtt el kell távolítani. A jogszabály szerint minden évben legkésőbb június 30-áig el kell végezni a pallakfű elleni védekezést, vagyis nem akkor kell kaszálni, amikor már megjelenik a pollen, hanem még azelőtt, hogy a növény virágozni kezdene. A kötelezettség nem csak a magántulajdonban lévő telkekre vonatkozik, hanem minden olyan területre, ahol a növény megtelepedhet, ide tartoznak a mezőgazdasági és belterületi telkek, az építési területek, az utak és a vasutak menti sávok, a vízfolyások és csatornák környéke, valamint minden olyan ingatlan vagy terület, amelynek van tulajdonosa, kezelője vagy üzemeltetője. A hatóságok minden évben tavasszal felmérik a fertőzött területeket, értesítik az érintetteket, majd a határidő lejárta után ellenőrzik, hogy megtörtént-e az írtás. Aki nem teljesíti a törvényben előírt kötelezettségét, jelentős pénzbírságra számíthat. A jelenleg alkalmazott szankciók szerint a természetes személyek 1000 és 5000 lej közötti, a jogi személyek pedig 10.000 és 20.000 lej közötti bírsággal sújthatók, amennyiben a hatósági ellenőrzés során megállapítják, hogy a pallakfüvet nem távolították el a kezelésükben lévő területről. A június 30-ai határidő lejártát követően tehát a helyi önkormányzatok és a helyi rendőrség munkatársai ismét terepre vonulnak, és ellenőrzik, hogy a tulajdonosok eleget tettek-e kötelezettségüknek. Hát én azt fogok a következőkben is, érkeznek nektek a legnagyobb slágerek.
1: Ez a Reggeli Plusz, a Plusz FM-en. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: napit mindenkinek, ez itt a reggeli plusz 89,6-on, illetve a plusz FM.ro oldalon, és persze a plusz FM-es okostelefonos alkalmazáson, ahol ma az érdekel, hogy nektek mi a véleményetek arról a kritikáról, melyet egy kolozsvári pünköstista lelkész fogalmazott meg a fitness termekkel kapcsolatban, miszerint a fiatalokat könnyen kísértésbe hozhatja az ottani légkör, és különösen kifogásolta az edzőtermekben viselt öltözékeket. Mert koncisran azt írja, hát az a véleményem, hogyha nem tetszik neki, akkor ne menjen oda. Aztán Fülöp Benjamin instruktor is kommentelt, én a lelkész helyében egész nap tetőtől talpig burkában lennék, mint a muszlim nők, csak a szemük látszódjon ki, nehogy kísértésbe essen valaki irántuk. Aztán Murányi Péter is kommentel, csúsztál, maradjon a kaptafánál. Magyar János is írt, az a véleményem, hogy akinek nem tetszenek a nők, az nem tudja, miből maradt ki. Mikor én kezdtem edzőterembe járni a 70-es évek végén, még nem léteztek az ilyen feszes testhez álló ruhák, de a lányok akkor is megtalálták a módját, hogy felhívják magukra a figyelmet, nincs ezzel baj. Aztán Erős Lízsia is írt, vicces a lelkész a 21. században. Aztán Csikipál is kommentelt, mondja a lelkész, bezzeg a Jehova tanúi a motozó órákkal. Az ortodox és katolikus papokról meg ne is beszéljünk. Például én református vagyok, de azt sem én választottam, de szerintem elég okés vallás. Ha azt vesszük, nők is lehetnek papok, és a lelkész pásztor házasodhat. Egyértelmű az irítség mondatja vele. Aztán Talódi Zsuzsa is írt, szerintem meg a lelkész úr maradjon a saját területén, és inkább imádkozzon a híveiért, vagy lehet ő is ott szeretne lenni, csak fél az úr haragjától. Aztán Pap Zsolt is írt, lehet ebben a melegben kapott egy kisebb hőutát, vagy csak irigy, mert neki nincs elég ambíciója, hogy eljárjon sportolni. Egy edzőteremben közösségek alakulnak ki, barátságok szövődnek, és a többi. Hát nagyon szépen köszi a hozzászólásokat, járnak viszonzásul nektek ezúttal is a legjobb dalok.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel! Reggeli Plusz! Reggeli Plusz! A Plusz FM-en!

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Egyre népszerűbb a tinédzserek körében a nyári munka. Akár 15 éves koruktól is dolgozhatnak, de be kell tartaniuk a szabályokat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A reviszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérsékleti értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A középtávú időjárás előrejelzések európai központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar.

0: valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma. Ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a hőmérsékletek is továbbra is kánikulaian alakulnak. Jelenleg is már 25 fok körül mutatnak a hőmérők, de ma akár 39 fok felett is mérhetünk majd. Enyhe légmozgás felett és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibei és Takarmányboltok támogatták.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Feltétlenül számoljatok azzal, hogy ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ógorulói utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. Ez idő alatt a rendszert közúti jelzőtáblák helyettesítik, a vasúti átjáró előtt András keresztet, stop táblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki, úgyhogy fokozott figyelemmel közlekedjetek a környéken, tartsátok be a közlekedési jelzéseket és a sínek keresztezése előtt. Minden esetben győződjetek meg arról, hogy nem közlekedik vonat. Jó utat és sok türelmet mindenkinek!
1: És most jó reggelt!
0: Ez a Reggeli Plusz.
1: Induljon pozitívan a nagyváradi reggel.
0: A legfontosabb hírek, információk,
1: jó hangulat
0: és csak jó zene az ébredéshez.
2: Jó reggelt mindenkinek, a Reggeli Plusz Nagyvárad és környék egyetlen magyar nyelvű zenés ébresztőjét halljátok a mikrofonnál Balázs Anitával.
3: És Hosszú Sanyival. Új hét indul, új lehetőségek várnak ránk, szóval legyünk figyelmesek, hiszen minden nap egy új esély, hogy közelebb kerüljünk a céljainkhoz. Hétfő van, június 29-e. A péterek ünneplik ma a névnapjukat, szeretettel köszöntjük őket, és persze mindazokat, akik ma ünnepelnek, akár a születésnapjukat, vagy valamilyen más évfordulót.
2: Köszöntésül kapják tőlünk most is a Super Plusz FM zenéket, és a zenék mellett hallhattok tőlünk ma is érdekes beszélgetéseket, úgyhogy csapjunk is bele!
1: Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon.

0: Hajó mindenkinek, ez itt a Reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
1: Nos, kedves hallgatóink, ha ma megkérdeznénk titeket, hogy Romániában melyik városban élnétek a legszívesebben, valószínűleg nagyon sokféle válasz érkezne. Egy friss felmérés azonban megpróbálta összesíteni a véleményeket, és úgy tűnik, Erdély továbbra is nagyon erősen szerepel ezen a képzeletbeli térképen. A rangsor élén immár második éve Brassó áll, amelyet sokan a természeti környezet, az élhetőség és a város hangulata miatt választanának otthonuknak. A második helyet Kolozsvár szerezte meg, amely továbbra is az ország egyik legfontosabb gazdasági és egyetemi központja. A dobogó harmadik fokára viszont ezúttal Konstanca került, ami három helyet javított az előző rangsorhoz képest. Az első ötben ott találjuk még Temesvár és Nagyszeben városát, a hatodik helyen pedig Nagyvárad végzett.
0: Csalás! Első helyen kellett volna.
1: Igen.
0: Ja, Konstancán egyébként még nem voltam. Így a városon belül még nem jártam, csak elhaladtam mellette, amikor mentünk a tengerre. De hát, mivel kikötő város, én inkább ilyen iparibbnak érezném, gondolnám, de akkor ezek szerint mégiscsak vonzóbb.
1: Hát nézd, én Konstancán sok évvel ezelőtt a delfináriumban jártam, úgyhogy sokat hozzátenni nem tudok én sem ehhez, de lehet, hogy éppen a tenger közelsége miatt választják biztos, az emberek. Egyrészt meg ugye mégiscsak nagyváros, tehát a tengerparton a legnagyobb városnak számít, úgyhogy lehetséges, hogy emiatt vonzó. Mondjuk én inkább egy kisebb tengerparti városba költöznék, ha már költöznöm kéne.
0: Egyértelműen én is. Ugyanakkor meg én nagyon szeretem Váradot, szóval biztos, hogy nehezen váltanék, mennék el innen bárhova, máshova. Ugyanakkor meg azok közül, a városok közül, amik még említésre kerültek, ugye talán még Brassó az, ami úgy szimpatikus annyira, hogy el tudnám képzelni, hogy ott éljek is, életvitelszerűen ugye ott létezzek. Kolozsvár nagyon szép, meg minden, de hú, nekem nagyon zajos, nagyon zsúfolt, nagyon keszekusza, olyan érzésem van mindig, amikor ott járok, hogy kicsit olyan folytogató, tudod, és alig várom, hogy szabaduljak. Igen. És tényleg felüldülés, amikor elhagyom a várost. Temesvár is nagyon szép amúgy. Lehet egyébként, hogy annak köszönhetően nagyon sok park van Temesváron. Van tudok egyfajta párhuzamot vonni Várad és Temesvár között. Nagyon hasonlóak egymáshoz. Úgyhogy az is szimpatikus. Szeben meg szinte egy nagyon szép ilyen szász város, de az inkább ott nekem ilyen Brassóval van tulajdonképpen egy platformon valahol.
1: Hát, nekem a legnagyobb bajom mindegyikkel, kivéve Nagyváradot, hogy ugye itt nem nagyon tudnánk magyarul boldogulni, beszélgetni. Tehát, hogy nekem nagyon hiányozna egyébként a magyar nyelv használata a mindennapokban. Tehát oké, hogy mondjuk a pároddal vagy családon belül magyarul tudnánk boldogulni bármelyik városban, de hogyha mondjuk elmennél akár csak egy bevásárló központba és mondjuk magyarul szeretni a segítséget kérni, akkor az azért elég problémás lenne.
0: Hát az már itt Váradon is.
1: Már Váradon is
0: egyre
1: problémásabb
0: szerintem. Igen. Én azért is tudok tapasztalatból beszélni, mert én abszolút úgy indítom, hogy megkérdezem, hogy beszélnek-e magyarul, és azért már egyre kisebb az arány, amikor azt mondják, hogy igen. Ugyanakkor meg szerintem azért még Temesváron, Szebenbe, Brassóba, ott azért még hallasz magyar szót. Konstancán nyilván nem. Ott szerintem sosem hallottál valahol.
1: Persze.
0: De talán nyilván Kolozsvár egyértelműen igen, de talán ugye ezek közül Szeben lehet az, ami már egy kicsit kevésbé van ezen a szinten, hogy magyar nyelvet hallhatsz. Egyébként meg tudlak érteni. Szóval, ha valaki, akkor én biztos meg tudlak érteni.
1: Szóval én biztos, hogy inkább azért valamilyen... Aha. Jó, a tengerpart azért az egy nagy vonzerő, mert imádom a vizet, meg
0: igen,
1: a tenger.
0: Igen, de
1: hogy
0: kisebb
1: hogy ettől eltekintve, igen, én inkább egy kisebbet választanék, és olyat, ahol esetleg lehet magyarul is boldogulni, vagy legalábbis nem néznek rád furcsán, hogyha mondjuk a városban magyarul beszélgetsz a gyerekeddel. Egyébként egy érdekes tendencia kirajzolódik ebből a felmérésből, ugyanis úgy tűnik, hogy egyre többen keresik az élhetőbb, a nyugodtabb városokat, és a legnagyobb települések népszerűsége pedig lassan csökkenni kezd.
0: Hát igen, rá is szolgálnak amúgy. tényleg az van, hogy egyébként is annyira feltörgetett már az élet, hogy szerintem most úgy emberileg, társadalmilag kezdünk egy picit most lehet átfordulni.
1: Visszatérni egy kicsit a természet közelebbi dolgokhoz.
0: Igen.
1: És ugye plusz a nagyvárosokban olyan elképesztő ingatlanárak vannak, erről nem annyira régen beszélgettünk.
0: Hát ez meg a másik.
1: Hogy ugye ott szinte már lassan megfizethetetlen kategória egy kisebb lakást is megvásárolni.
0: Úgyhogy ezt el tudjuk fogadni, hogy egyre élhetetlenebbek a nagyvárosok, de érdekelne az is, hogy ti, hogy látjátok, vagy mi ezzel kapcsolatban a véleményetek. Mi biztosan most is a legjobb zenékkel fogjuk viszonozni a kedvességetek.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1.813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet, 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
2: Idén-nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. A Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: Ati Kompresszorje. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszorjeshop.ro-ra további információkért.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Egyre népszerűbb a tinédzserek körében a nyári munka. Akár 15 éves koruktól is dolgozhatnak. De be kell tartaniuk a szabályokat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérséklet értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A középtávú időjárás előrejelzések európai központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idény munkát találni.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Zavartalanul tiszta napsütéses időnk lesz ma. Ilyen körülmények között gondolom sejtitek, hogy a csapadék jó messzire elkerül bennünket, és a hőmérsékletek is továbbra is kánikulaian alakulnak. Jelenleg is már 25 fok körül mutatnak a hőmérők, de ma akár 39 fok felett is mérhetünk majd. Enyhe légmozgás felett és fronthatás sem terheli ma a szervezetünket.
1: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
3: Közlekedési információk.
5: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a Georgia Enescu utcának a Börögánu Lóy utca és a Mágéru Sugárút közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be, úgyhogy feltétlenül számoljatok ezzel, ha arra felé lenne dolgotok, és persze sok türelmet és jó utat mindenkinek.
3: Plusz FM. Folytatódik Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű reggeli műsora. Reggeli Plusz. Reggeli Plusz.
5: Megyünk is tovább a legjobb zenékkel is, sok-sok érdekességgel.
6: Például hamarosan beszélünk arról is, hogy sátáni divatnak tartja az edzőtermeket egy prédikátor. Maradjatok a Pluszon, hamarosan jövünk a téma részleteivel.
3: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Reggeli Plusz a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar

0: Üdv mindenkinek a Reggeli Plusz mikrofonjainál Balázs Anita
1: és Hosszú Sanyi.
0: Akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudivalókkal itt a 89,6-on, 7 és 8 óra között.
1: A folytatásban egy olyan témáról beszélünk, amely az elmúlt napokban elég komoly vitát váltott ki a közösségi médiában. Egy kolozsvári pünkösdista lelkész ugyanis meglehetősen éles kritikát fogalmazott meg a fitness termekkel kapcsolatban. Egy interneten terjedő prédikációjában arról beszélt, hogy szerinte a sporttermek nem csupán a testmozgás helyszínei, hanem olyan környezetet teremtenek, amely erkölcsi szempontból is problémás lehet. A lelkész úgy véli, hogy a fiatalokat könnyen kísértésbe hozhatja az ottani légkör, és különösen kifogásolta az edzőtermekben viselt öltözékeket.
0: Oké.
1: Savanyú a szőlő. Okay. Álláspontja szerint a fitness termek nem feltétlenül a sportolásról szólnak, hanem olyan helyek, ahol szerinte túl nagy hangsúlyt kap a külső megjelenés.
0: Egyébként minimálisan lehet ebben valami, magában az érvelésének van azért alapja. Ugyanakkor meg azt hiszem én rájöttem itt a megoldásra.
1: Na.
0: Az ő esetében, mert szerintem neki lehet ott valami érdekeltsége, vannak ezek a kültéri sporteszközök,
1: igen,
0: ezeknek a forgalmazásában lehet, hogy érdekelt, és azt szeretné, hogyha az edzőtermekből mindenki lenne a kültéri ilyen edzőhelyekre. Nem is tudom, hogy mondják ezeket. Felnőtt játszóterek, nem?
1: Mert hogy mondjuk, is... igen. Igen. Igen.
0: Na, de tréfát félretéve értem valahol azt, hogy ugye a hölgyeknél is ilyen testhez simuló...
1: Hát ilyen stretch ruhában általában,
0: igen,
1: a hölgyek
0: ilyenekben edzenek, és akkor, de hát nem is csak a hölgyek, hanem ugye a férfiak is van, hogy mesztelen felső testtel, ugye már...
1: Hát meg azért ne haragudj, hogy... a férfiakon az a feszülős kis stretch nadrág, tehát annál nem mondom, hogy rosszabb, de hogy azért így annál... feszesebb olyan öltözet, ami így mindenféle formát kiad, nem kell.
0: Igen.
1: Tehát, hogy azért várjunk egy kicsit, tehát hogy ez így két oldalról működik ez a történet.
0: Jó, de végül is valahol akkor van alapja annak,
1: szerintem,
0: amit ő
1: csak
0: mond.
1: Irigykedik.
0: Oké, lehet.
1: Pünkösdista lelkész, most nem fogom tudni megmondani, hogy ők házasodhatnak-e.
0: Aha, aztán lehet, hogy street workout-tól van.
1: Hát
0: ilyenek
1: lehet...
0: is ki van pattintva. Mi meg itt azt feltételezzük, hogy csak irigykedik, közben meg nem is.
1: De hát, hogyha ki van pattintva, akkor ő is jár edzőterem.
0: Nem, hát mondom, street workout.
1: Ja, értem. Tehát, értem,
0: ilyen utcai harcos.
1: Na, hát nem tudom, szerintem azért ez úgy hülyeség, ahogy van.
0: Jó, oké.
1: Inkább örüljünk annak, hogy az emberek elmennek edzőterembe, tornáznak és mozognak, mikor a lakosságnak a fele minimum el van hízva és túlsúly problémákkal küzdik.
0: Nagy része, igen.
1: Na, ja. Tehát, hogy akkor azért szerintem ennek örülni kéne, hogy az edzőtermek a virágkorukat élik. Még akkor is, hogyha egyesek lehet azért mennek, hogy nézegessék, ahogyan a többiek tornáznak, de már az első lépést
0: gondolod,
1: akkor is megtette. Hát, biztos vagyok benne. Biztos vagyok benne, hogy
0: nem,
1: van. Hát lehet,
0: érte?
1: Hogy ott próbálnak becsajozni.
0: Értem.
1: Jó, hát biztos nyilván az is, aki csak így ilyen lazába nyomja, azért nem tudom, felül mondjuk egy kerékpárra, egy szobabiciklire, vagy emelget valamilyen kisebb súlyokat, de én simán elképzelhetőnek tartom, hogy ez is egy ilyen, hogy is mondtuk a plázák kapcsán, hogy egy ilyen közösségi tér, ahol
0: igen,
1: beszélgetnek, meg ahol kapcsolódnak, ahol ismerkednek, és szerintem nincs ezzel baj. Hát most nem azt a világot éljük, hogy zsákban kellene járni, és egyébként aki szeretne ilyen feszes ruhában megjelenni, az nem biztos, hogy csak a fitness teremben teszi meg, hanem könnyen lehet, hogy akár az utcán is egy sétához ilyet vesz fel. Tehát nem tudom, igen. Én egy picit eltúlzottnak érzem ezt, hogy ez egy ilyen sátántól való dolog lenne.
0: Igen, ezt mondjuk én is.
1: Na, de egyébként nem ez az első alkalom, hogy ezt szóvá teszi az említett lelkész, ugyanis a korábbi megszólalásaiban is bírálta már a fitness kultúrát, és egyenesen káros divatjelenségnek nevezte. Úgyhogy nem tudom, hogy miért jön ez neki újra és újra tényleg elő ez a téma, de hogy ezt így folyamatosan bírálja és problémának tartja. Természetesen a kijelentései heves reakciókat váltottak ki.
0: Igen.
1: Sokan egyet értenek vele, de mások szerint viszont a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód támogatása fontosabb, mint valaha. Ugye én is azt mondtam. Uh-huh. És ugye a fitness termek többsége éppen ezt a célt szolgálja.
0: Igen.
1: Tehát, hogy így, na, megoszlik a tábor, de...
0: Hát a fitness termeket semmiképp nem lehet ezért nyilván hibáztatni. Ők csak végül is kiszolgálják az igényeket.
1: Figyelj, lehet, hogy hamarosan beszabályozzák azt is, hogy milyen edző felszerelésben lehet részt venni a fitness termeknek.
0: Mondasz valamit. Igen. Az edzőtermekbe is majd behúszik ez a hétköznapi bőszáros divat, ami ez most az, van.
1: Igen, valami egyen öltözet, mint annak idején az iskolai köpeny.
0: Aha. Lehet, hogy már ez a lelkészünknek köszönhető.
1: Nem? Lehet, hogy ő akar a piacra dobni egy olyan fitness ruhás történetet.
0: Adottam, mi?
1: Igen. Na, tehát,
0: még hogy senki zárt,
1: bármi elképzelhető.
0: Így van, kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy ti mit képzeltek erről, mi a véleményetek róla. Mi továbbra is a legjobb zenékkel viszolozzuk a hozzászólásaitok.
2: Induljon pozitívan a Nagyváradi reggel.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

0: Na, eddig tartott már a reggeli plusz, de most is csak mi fogunk elköszönni cirka 20 órára a Plusz FM-en, ugyanúgy zajlik tovább az élet. Közvetlenül utánunk érkezik Szegedi Mária,
1: aki a továbbiakban is elhozza nektek a legszuperebb zenéket, melyet 15 órától Keserű Tomi folytat majd. Aztán 20 órától érkezik a zenevonat is, ide a 89,6-ra. Mi pedig köszönjük, hogy velünk indítottátok ezt a hetet is. Az elmúlt 2 órában Hosszú Sanyit
0: és Balázs Anitát hallottátok, holnap pedig megint fogjátok, mert ismét lesz amúgy reggeli plusz, ugyanúgy, mint ma majd 6 órától velem, aztán 7-től csatlakozik hozzám Anita is.
1: Pontosan, úgyhogy kedden is a legnagyobb slágerekkel ébresztünk majd titeket, de addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek el, nem az lesz sikeres, aki pusztán elkezd valamit. Az lesz sikeres, aki elkezdi, és ha a fene-fenét esztik is, befejezi. Legyen szép napotok!
0: És persze, jó rádiózást kívánunk mindenkinek!
2: Itt a Plusz FM. Reklám. A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj

0: modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 ezer kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
1: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Egyre népszerűbb a tinédzserek körében a nyári munka. Akár 15 éves koruktól is dolgozhatnak. De be kell tartaniuk a szabályokat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérsékleti értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A becsléseket a középtávú időjárás előrejelzések európai központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
2: Plusz FM időjárás jelentés.
4: Folytatódik a kánikula, ma a nappali csúcshőmérsékletek 38-39 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig mindössze 23 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, némi lehűlésre a hét második felétől számíthatunk, szerda délután pedig záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
1: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatták.
2: Közlekedési információk.
4: Közel 3 hétre lezárták a Ritók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuló utca és a Starovszky, tehát a Megéru Sugár út közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajtatnak be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
2: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
4: Szép jó reggelt, nagyváradi a környékbeliek! 2026. június 29-e hétfő, a 89,6-on pedig már el is tartolt. A délelőti plusz. Szegedi Mária vagyok, és ma is, mint minden hétköznap délelőtt itt vagyok veletek, déli 12 óráig. Helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel kísérlek el benneteket, úgyhogy tartsatok velem. Kezdésnek pedig itt van Marshmello és Faruko kertőse, az Estavida. Jó utat, jó rádiózást és szép napot kívánok nektek!
2: Slágerek, magyar kedvencek!

Álláskeresők, figyelem, a Bihar megyei munkaerőfoglalkoztatási ügynöksége legfrissebb közlése szerint több mint 600 álláshely vár betöltésre Bihar megyében. Összesen 621 szabad munkahelyet tartanak nyilván, ebből 328 Nagyváradon található. A kínálat rendkívül sokszínű, a legkülönbözőbb területeken keresnek munkaerőt. Többek között adatbáziskezelőt, biztonsági őrt, értékesítési ügynököt, szakácsokat és konyhai kisegítőket, orvosi asszisztenst, pénzügyi elemzőt, pénztárost, sofőröket, takarítókat, recepcióst, raktárvezetőt, autómosót, eladót, autófinyezőt, valamint szakképzetlen munkásokat is. A részletekről és jelentkezési lehetőségekről az ügynökség nagyváradi székein adnak tájékoztatást a Transzilvánia utca 2 szám alatt. Telefonon pedig a 0259 436 821-es számon kér érhetők el. Sok sikert kívánok az álláskeresőknek és további jó utat, jó rádiózást!

reggelt, Nagy Váradi, a környékbeliek kánikulában kezdődik ma az idei érettségi Bihar megyében. Több mint 3500 végzős középiskolás ül be a vizsgapadba. Az írásbeli vizsgák ma a román nyelv és irodalom próbával indulnak a megye 12 vizsgaközpontjában. Kedden a kötelező szaktantárgyból, csütörtökön a választott tantárgyból, pénteken pedig anyanyelvből vizsgáznak a diákok. A rendkívüli hőség miatt pedig az Oktatási Minisztérium külön intézkedéseket rendelt el. A vizsgaközpontoknak folyamatosan biztosítaniuk kell az ivóvizet, lehetőség szerint légkondicionált vagy hűvösebb termekben kell megszervezni a vizsgákat, ahol pedig nincs klímaberendezés, ventilátorokkal vagy mobil hűtőeszközökkel kell csökkenteni a hőterhelést. Emellett gondoskodni kell az árnyékos várakozó helyekről és arról, hogy szükség esetén gyors orvosi segítséget kapjanak a diákok. A vizsgák minden nap 9 órakor kezdődnek, a tanulóknak pedig legkésőbb 8:30-ig kell elfoglalniuk helyüket a vizsgatermekben. Az első eredményeket július 7-én teszik közzé. Sok sikert kívánok minden érettségiző diáknak!

0: volt Alex Warren és Jelly-ról közös, ezzel pedig fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz első órájában. Ez azt jelenti, hogy átadom a stafétát Ábrahám Miklósnak, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, én pedig a hírek után jövök vissza hozzátok a legszuperebb slágereinkkel. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? Ha meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Ringszilhaa gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringszilhaa féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos társ minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carben Tamás 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel. Várjuk Ön Nagyváradon a Fabricsilor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbenta.ro oldalon. Hyundai Carbenta. Autók, szakértelem, bizalom.
3: A májad valódi életkora a tevékenységedben nyilvánul meg. Amikor egészséges vagy, energiával is élettel teli, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortificat Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortificat Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, eszenciális foszfolipideket tartalmaz, ne lépje túl az ajánlott napi adagot, naponta 2-szer 1 kapszula. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvassa el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertéstarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta.
4: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz, kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
3: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
2: Fejfájás vagy hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom olyan különbözőek, ugyanakkor nagyon gyakoriak. A Paduden Express Forte lágykapszula 400 mg ibuprofénnel gyorsan felszívódik és hatásos a leggyakoribb fájdalmak ellen. Páfájdalom Paduden Express Forte. Ajánlott adag 12 év felett egy 400 mg-os kapszula 6-8 óránként, legfeljebb napi 3 kapszula. Terhesség, szoptatás vagy kellemetlen tünetek esetén forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. Ez a gyógyszer ibuprofén tartalmaz és vén nélkül kapható. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót vagy a csomagoláson található információkat. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
1: Társadalmi célú hirdetés.
5: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Júliustól 62 év és 7 hónapra emelkedik a nők nyugdíjkorhatára. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszentmárton községhez tartozó Váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól a jogszabálynak megfelelően a nők 62 év és 7 hónapos kortól igényelhetik az öregségi nyugdíjat. Egy hónappal később, mint azok, akik az év első felében szereztek jogosultságot. A változást a törvény lépcsőzetes ütemterve előre rögzíti, és a nők, valamint a férfiak standard nyugdíjkorhatárának fokozatos kiegyenlítését célozza. A jogszabály generációnként határozza meg a pontos nyugdíjkorhatárt, az igénylés hónapját és a szükséges járulékfizetési időszakot. Ez a gyakorlatban többek között azt is jelenti, hogy két ugyanabban az évben született személy különböző időpontban mehet nyugdíjba, mivel a naptárat a születési hónap szerint határozták meg. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Várad-Szent Márton községhez tartozó Várad-Csehi erdejébe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Kalandpark és gyermeküdülő falu is lesz a város szomszédságában található erdőben. Amint egy 53 hektáros terület jelenleg a román állam tulajdonában van. Kezelését a Romszilva végzi. A nagyváradi önkormányzat pedig megkezdi az átadás-átvételi eljárást annak érdekében, hogy a városhoz kerüljön. Második lehetséges helyszínként a Szárdobágyi erdő merült fel, amely közelebb van Nagyváradhoz. Ám ellene szólt, hogy az egy meredek, nehezen járható út. Éppen ezért egy harmadik lehetséges helyszín is szóba került, a Nagyürögdi erdő, de úgy tűnik végül arról is letettek. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Ez pedig szárazságot, hőhullámokat, csapadékhiányt, máshol pedig özönvízszerű esőzéseket hozhat. A mezőgazdaság számára ez különösen veszélyes időszak lehet. Az időjárási sok egyszerre érintheti a gabonát, a rizst, a pálmaolajat, a cukrot, a kávét és az állattenyésztés takarmánybázisát. Az El Niño mezőgazdasági hatása elsősorban attól függ, hogy a kritikus vetési, virágzási és betakarítási időszakokban mennyi csapadék érkezik. Egy-egy termék kiesés ráadásul könnyen végiggyűrűzhet az egész élelmiszerláncon. A termelőktől a feldolgozókon át a kereskedelemig.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, ma a nappali csúcshőmérsékletek 38-39 Celsius fok körül alakulnak, éjszakára pedig mindössze 23 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd, némi lehűlésre a hét második felétől számíthatunk, szerda délután pedig záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Mától a Kolozsvár felé és Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták. A forgalmat pedig az ellenkező menet irányos sávra terelték át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a híd szerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartó szerkezetek felszerelését. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Enrique Iglesias 2017-es dalával folytatjuk a hétfő délelőtöt. Jó tetyú rádiózást és jó munkát kívánok nektek!
1: Slágerek, magyar kedvencek nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Pluszosok, jó hírekkel érkeztem az éles diák számára. Ugyanis átfogó felújításon és korszerűsítésen esik át az Élesdi Művelődési Ház. A munkálatok során megerősítik az épület szerkezetét, átalakítják a belső tereket, felújítják a színpadot és a műszaki berendezéseket, korszerűsítik a közmű és fűtési rendszereket, valamint hőszigeteléssel és napelemes rendszerrel javítják az épület energiahatékonyságát. Emellett akadálymentesítik a bejáratokat, elektromos emelőplatformot telepítenek, valamint új öltözőket, raktárakat és vizes blokkokat alakítanak ki. A kivitelezés várhatóan 24 hónapig tart majd. A beruházás során pedig Élesd egy modern, energiahatékony és a mai igényekhez igazodó kulturális központtal gazdagodik, amely alkalmas lesz előadások, koncertek, konferenciák, kiállítások, oktatási programok és közösségi események megszervezésére. Átfogó felújításon és korszerűsítésen esik át tehát az Élesdi Művelődési Ház.

folyóirat júniusi száma, amely ezúttal is sokszínű irodalmi, művészeti és közéleti tartalommal jelentkezik. A lapszámot Sólyom Lajos grafikus művész alkotásai illusztrálják, akinek munkásságát két írás is felidézi. Egy kiállításról szóló visszatekintés, valamint egy személyes hangvételű in memoriam méltatás. Az irodalmi rovatban Fried Noémi Lujza készített interjút Lackfi János Kossuth és József Attila díjas költővel, aki a hitről, humorról, költői formákról és a közösségi média szerepéről is beszél. A vers és próza rovatban több ismert kortárs szerző, köztük Aknai Tibor, Balázs F. Attila, László György, Repkő Tüke Ágnes művei szerepelnek. A prózaversek és újraértelmezett mitológiai szövegek mellett személyes hangú írások is helyet kaptak. Az esszé és publicisztikai rovatban Bíró Éva megrendítő vallomás olvasható 8 év betegséggel való együttélésről, míg Majoros Enikő tárcája egy kocsárdi hajnal hangulatát idézi meg Dzsida Jenő emlékével. A történelmi és kulturális tanulmányok között Nagyvárad középkori múltjáról, egy helyi kereskedő család történetéről, valamint egy indiai útirajz első részéről is olvashatunk. A kulturális és kritikai rovatban színházi beszámolók, zenei kritikák, fotóriportok és helyet kaptak. A lapszámot pedig egy Picasso rejtvény zárja. A Várad folyóirat több nagyváradi helyszínen is megvásárolható, köztük könyvesboltban, kulturális terekben és újságárusoknál. Előfizetési információ pedig e-mailben kérhető. Keressétek tehát a Várad kulturális folyóirat júniusi számára.

0: buszosok, ha épp úton vagytok és sebességmérés, torlódást vagy netalán útlezárást észleltek valahol, hívjatok bátran 0359 17-22-22, ez a vezetékes számunk. De írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17-22-22-es számunkra. És mindeközben csekkolom a Facebook és Instagram oldalunkat is, itt is üzenhettek nekünk. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz első óráját, hamarosan 9 óra. A folytatásban már itt is van Ábrahám Miklós kollégám a bennünket leginkább érintő hírekkel. A következő órát pedig ezzel a szuperslágerrel indítjuk. Mutatom. Te meg én a kereszt húzatom,
1: repülünk keleten nyugaton. Itt a Plusz FM. Reklám.
2: Étel után puffadás, kell nekem egy változás. Nem használok autót, ebéd után sétálok. Vitaminadagom szép, mérek ásványt, fehérjét. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem. Emésztésem nem enged, enzim hiányban szenved. Próbáld ki a kettős hatású Kebene Enzit, 8 emésztés segítő enzim komplex, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikon. Kebene Enzi, légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
3: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
4: Hasmenés, fedezd fel a

0: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: A következő járra meg lesz a csípe!
2: A rovarcsípések már senkit nem ijesztenek meg. Próbáld ki te is a kálmocsúbb tapaszokat rovarcsípés esetén. A természetbarát gyerekek számára 3 éves kortól kezdődően. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Keresd a gyógyszertárakban. Kálmocsúbb. Semmi vakarás, csak gyógyulás.
3: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Júliustól 62 év és 7 hónapra emelkedik a nők nyugdíjkorhatára. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszentmárton községhez tartozó Váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól a jogszabálynak megfelelően a nők 62 év és 7 hónapos kortól igényelhetik az öregségi nyugdíjat. Egy hónappal később, mint azok, akik az év első felében szereztek jogosultságot. A változást a törvény lépcsőzetes ütemterve előre rögzíti, és a nők, valamint a férfiak standard nyugdíjkorhatárának fokozatos kiegyenlítését célozza. A jogszabály generációnként határozza meg a pontos nyugdíjkorhatárt, az igénylés hónapját és a szükséges járulékfizetési időszakot. Ez a gyakorlatban többek között azt is jelenti, hogy két ugyanabban az évben született személy különböző időpontban mehet nyugdíjba, mivel a naptárat a születési hónap szerint határozták meg. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszentmárton községhez tartozó Váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Kalandpark és gyermeküdülőfalu is lesz a város szomszédságában található erdőben. A mintegy 53 hektáros terület jelenleg a román állam tulajdonában van. Kezelését a Romszilva végzi. A nagyváradi önkormányzat pedig megkezdi az átadás-átvételi eljárást annak érdekében, hogy a városhoz kerüljön. Második lehetséges helyszínként a Száldobágyi erdő merült fel, amely közelebb van Nagyváradhoz, ám ellene szólt, hogy az egy meredek, nehezen járható út. Éppen ezért egy harmadik lehetséges helyszín is szóba került, a Nagyüröki erdő, de úgy tűnik végül arról is letettek. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Ez pedig szárazságot, hőhullámokat, csapadékhiányt, máshol pedig özönvízszerű esőzéseket hozhat. A mezőgazdaság számára ez különösen veszélyes időszak lehet. Az időjárási sok egyszerre érintheti a gabonát, a rizst, a pálmaolajat, a cukrot, a kávét és az állattenyésztés takarmánybázisát. Az El Niño mezőgazdasági hatása elsősorban attól függ, hogy a kritikus vetési, virágzási és betakarítási időszakokban mennyi csapadék érkezik. Egy-egy termék kiesés ráadásul könnyen végiggyűrűzhet az egész élelmiszerláncon. A termelőktől a feldolgozókon át a kereskedelemig.
3: Plusz FM időjárás jelentés.
5: Folytatódik a kánikula, ma a nappali csúcshőmérsékletek 38-39 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig mindössze 23 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd. A jelenlegi kánikulai időszak után pedig szerdától erős szélőkésekre és nagy területet érintő viharokra kell számítani.
4: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
6: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatják.
3: Plusz FM. Közlekedési információk.
5: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Mától a Kolozsvár felé és Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányos sávra terelték át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a híd szerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartó szerkezetek felszerelését. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván

0: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
1: Jó reggelt, a Nagyváradi, a környékbelie 2026. június 29-e hétfő, a 89,6-on pedig a Plus FM délelőtti adásának második óráját kezdjük. Június 29-e Péter és Pál napja, nagy szeretettel köszöntöm a mai névnaposokat, és persze születésnaposokat is, és nem mellesleg Péter Pál napját a néphagyomány a búzaratásának kezdetéhez és ehhez kapcsolódó hihetelmekhez köti. Hozok majd nektek részleteket erről, érdekességeket, érdemes lesz velem tartani, és az éjszakai órákban egy különleges alacsony pályán haladó mikroteli holdat láthatunk, az úgynevezett Eper holdat. Hát többek között ilyen érdekességekkel jövök hozzátok a következő 60 percben, és persze helyi és környékbeli infókkal is. Mindenképp maradjatok velem, most viszont zenélünk tovább. Kezdésnek itt is van Orbán Rudi és a Kereszthúzat című dala.
0: Slágerek, magyar kedvencek, nagy várat.

slágerek, magyar kedvencek és érdekességek itt a 89,6-on. Pruszosok június 29-e Péter és Pál, a római katolikus egyházat alapító két apostol legnagyobb ünnepe. A népi hagyományban Péter és Pál ünnepe pedig az aratás ünnep. Ekkor hasad meg a búza töve, ami azt jelzi, hogy már aratható. Valójában ezen a napon még nem arattak, viszont aratási misét tartottak, ahol megáldották az aratásnál használt szerszámokat. Egyes vidékeken ezen a napon szalmát gyújtottak, körbetáncolták és átugrották, ami a napfordulóhoz kötődő Szent Iván tüzének aratás ünnepi megjelenése. Az aratás szimbóluma az égen is megjelenik, hiszen ekkortájt a nap az Orion csillagkép közelében jár, amelyet a magyar ajkú nép kasszás csillagképként is ismer, amely környezetének csillag elnevezéseit szintén az aratáshoz köti. Lelia!

Gyerekek, magyar kedvencek és a bennünket érintő leghasznosabb információk. Szombat reggel, nem sokkal 10 óra után székelyi polgármestere Béres Csaba közösségi oldalán tette közzé az Apacanal Nordovest tájékoztatását az ivóvízellátás ideiglenes akadozásáról. A közlemény szerint az F1-es kút környékén fellépő áramkimaradás miatt szünetelt átmenetileg a vízszolgáltatás több városrészben. A város többi részén pedig csökkentett nyomással érkezett az ivóvíz. A szolgáltató arra kérte a lakosságot, hogy a tartós hűség és a megnövekedett fogyasztás miatt az ivóvizet kizárólag háztartási célokra használják, öntözésre ne. A helyzetet viszont tovább súlyosbította a napok óta tartó kánikula. Az Országos Meteorológiai Szolgálat vörösfokú hőségriasztást adott ki, amelyben 39-40 Celsius fokos nappali csúcsokra és trópusi éjszakákra figyelmeztetett. A kialakult körülményekre reagálva azonban a lakosság részéről egyre több kritikus hang is megjelent a közösségi médiában. Többen arról számoltak be, hogy az érintett utcákban nem csak ideiglenes kimaradások vannak, hanem napok óta visszatérően alacsony a víznyomás, illetve időszakosan teljesen el is tűnik az ivóvíz a hálózatból. A hozzászólások alapján a lakosok egy része szerint ez egy régóta visszatérő gond, amely a nyári időszakban rendre felerősödik, és jelentősen megnehezíti a mindennapi életet a hőségben. Sokan azt is kifogásolják, hogy a szolgáltató elérhetősége nehézkes, és nem minden esetben kapnak visszajelzést a bejelentésekre, ami persze tovább növeli az elégedetlenséget. A lakók inkább a reggeli és az esti csúcsidőben érzékelik a kimaradásokat, mert ilyenkor van a legnagyobb igény a vízhasználatra. A bejegyzésekben többen sürgetik a tartós és kiszámítható megoldást, különösen a jelenlegi extrém hőség idején, amikor az ivóvízellátás biztonsága kiemelten fontos.

0: 9 óra 26 perc a Nagyváradi a környékbeliek, ez pedig azt jelenti, hogy fél időhöz érkeztünk itt a hétfő délelőtti plusz második órájában. A folytatásban érkezik Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, például beszámol nekünk arról, hogy júliustól emelkedik a nők nyugdíjkorhatára. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után időjárás jelentéssel, közlekedési infókkal és a Plusz FM legnagyobb snekereivel várlak vissza benneteket.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad bárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Fesztivál Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
3: Homok, vesekő. Az Uraktív Lító hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez. Ez egy étrend kiegészítő. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
4: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
5: Szereted a virágokat, de nem bírod a pollent? Könnyezik a szemed, amikor port örölsz? A meghallod, hogy értekezlet, már is jön a... Mindegy, mire vagy kire vagy allergiás, a Ringsilha gyorsan már 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. A xilometazolin csökkenti a nyáktermelést, a hialuronsav védi a nyálkahártyát, a tengervíz pedig tisztítja az orrot. Ringsilha féken tartja az allergiás nátha tüneteit. Alkalmazza mindkét ornyilásban naponta akár 3 alkalommal, legfeljebb 7 napig. Ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladék. Minősülnek.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Júliustól 62 év és 7 hónapra emelkedik a nők nyugdíjkorhatára. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszentmárton községhez tartozó váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól a jogszabálynak megfelelően a nők 62 év és 7 hónapos kortól igényelhetik az öregségi nyugdíjat. Egy hónappal később, mint azok, akik az év első felében szereztek jogosultságot. A változást a törvény lépcsőzetes ütemterve előre rögzíti, és a nők, valamint a férfiak standard nyugdíjkorhatárának fokozatos kiegyenlítését célozza. A jogszabály generációnként határozza meg a pontos nyugdíjkorhatárt, az igénylés hónapját és a szükséges járulékfizetési időszakot. Ez a gyakorlatban többek között azt is jelenti, hogy két ugyanabban az évben született személy különböző időpontban mehet nyugdíjba, mivel a naptárat a születési hónap szerint határozták meg. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszentmárton községhez tartozó váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Kalandpark és gyermeküdülőfalu is lesz a város szomszédságában található erdőben. A mintegy 53 hektáros terület jelenleg a román állam tulajdonában van. Kezelését a Romszilva végzi. A nagyváradi önkormányzat pedig megkezdi az átadás átvételi eljárást annak érdekében, hogy a városhoz kerüljön. Második lehetséges helyszínként a Száldobágyi erdő merült fel, amely közelebb van Nagyváradhoz. Ám ellene szólt, hogy az egy meredek, nehezen járható út. Éppen ezért egy harmadik lehetséges helyszín is szóba került, a Nagyüröbdi erdő, de úgy tűnik végül arról is letettek. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Ez pedig szárazságot, hőhullámokat, csapadékhiányt, máshol pedig özönvízszerű esőzéseket hozhat. A mezőgazdaság számára ez különösen veszélyes időszak lehet. Az időjárási sok egyszerre érintheti a gabonát, a rizst, a pálmaolajat, a cukrot, a kávét és az állattenyésztés takarmánybázisát. Az El Niño mezőgazdasági hatása elsősorban attól függ, hogy a kritikus vetési, virágzási és betakarítási időszakokban mennyi csapadék érkezik. Egy-egy termék kiesés ráadásul könnyen végiggyűrűzhet az egész élelmiszerláncon. A termelőktől a feldolgozókon át a kereskedelemig.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: Folytatódik a kánikula, ma a nappali csúcshőmérsékletek 38-39 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig mindössze 23 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd. A jelenlegi kánikulai időszak után pedig szerdától erős szélőkésekre és nagy területet érintő viharokra kell számítani.
2: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatják.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
0: Közel három hétre lezárták a Ritók Zsigmond, tehát a George Enescu utcának a Baragánuli utca és a Starovászki, tehát a Megéru Sugárút közötti szakaszát. Ide csak a környéken lakók hajtatnak be. A lezárás az ottani munkálatok miatt szükséges. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Hoi Hamaston To Love Somebody című dalával folytatjuk a hétfő délelőttöt. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra.
1: Slágerek magyar kezdeményezésében.

XFM Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legszuperebb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Szombat reggel megnyitották a forgalom előtt a hegyközpályét, a bihari körgyűrűvel összekötő új utat. A 3,1 km hosszú útszakasz közvetlen kapcsolatot teremt hegyközpályé, a bihari körgyűrű és ezen keresztül az A3-as autópálya között. Az új út kétsávos, teljes hosszában pedig kerékpárút is épült. A beruházás a Nagyváradi Metropolis Övezet közlekedési fejlesztési programjának része, amelynek célja a térség közúti kapcsolatainak javítása. Az átadást eredetileg még az év elejére tervezték, de halasztották, mert a kivitelezés egy része nem felelt meg az előírt minőségi követelményeknek. Egy független műszaki vizsgálat után a kivitelező mintegy 350 méteren újra aszfaltozta az érintett szakaszt saját költségén. A beruházás értéke meghaladta 10 millió lejt áfa nélkül. A hegyközpályit a bihari körgyűrűvel összekötő út immár a 9. olyan útszakasz, amelyet az elmúlt években adott át a Bihar megyei tanács. Megnyitották tehát szombat reggel a forgalom előtt a hegyközpályit a bihari körgyűrűvel összekötő új utat, amely közvetlen kapcsolatot teremt hegyközpályi a bihari körgyűrű és ezen keresztül az A3-as autópálya között. Come on, Harry.

Ez volt a Halott Pénz legújabb slágere, a gyerekek. Hello, hello, pluszosok! A következő napokban ismét rendkívüli hőség várható Bihar megyében, ezért a Bihar megyei területi munkaügyi felügyelőség emlékezteti a munkáltatókat a hőség idején kötelező munkavédelmi intézkedésekre. A jogszabály szerint extrém hőségnek számít, ha a hőmérséklet meghaladja a 37 Celsius fokot. Ilyenkor a szabadban dolgozók számára csökkenteni kell a munka intenzitását, rendszeres pihenőt kell biztosítani árnyékos helyen, valamint elegendő ivóvízről személyenként és műszakonként 2-4 liter ivóvizet kell biztosítaniuk, és védőfelszerelésről is gondoskodni kell. Ha a hőség több napon át tart, és ezek a feltételek nem biztosíthatók, a munkáltatók akár rövidíthetik a munkaidőt, átszervezhetik a munkarendet, vagy bizonyos esetekben ideiglenesen fel is függeszthetik a munkavégzést. A felügyelőség arra kéri a munkáltatókat, hogy a hőségriadók idején kiemelten figyeljenek dolgozóik egészségének és biztonságának védelmére.

buszosok, legyetek szemeim és füleim a városban és a környékén, ha bármi rendkívüli tapasztaltok az utakon, legyen szó sebességmérésről, torlódásról, vagy esetleg útlezárásról, hívjatok bátran, déli 12 óráig elérhető vagyok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon. De írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 07 34 17 22 22-es számunkra, és mindeközben csekkolom a Facebook és Instagram oldalunkat is, itt is üzenhettek nekünk. Most pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz második óráját, hamarosan 10 óra. A folytatásban itt van Ábrahám Miklós kollégám a hírekkel, a következő órát pedig Lady Gaga és Dócsi közösével indítjuk.

0: a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat. És a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: Amikor élettel teli vagy, látszik, hogy vigyázol a májadra. A Fortifikát Forte magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Erős máj a Fortifikát Forte-val. Ez egy étrendkiegészítő, esszenciális foszfolipideket tartalmaz. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot. Gyermekek elől elzárva tartandó. A termék nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvasson figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés

0: esetében megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Egyre népszerűbb a tinédzserek körében a nyári munka. Akár 15 éves koruktól is dolgozhatnak. De be kell tartaniuk a szabályokat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérsékleti értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. Ezeket a középtávú időjárás előrejelzések Európai Központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diákmunkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula, ma a nappali csúcshőmérsékletek 38-39 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig mindössze 23 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd. A jelenlegi kánikula időszak után pedig szerdától erős szélőkésekre és nagy területet érintő viharokra kell számítani.
0: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatják.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Mától a Kolozsvár felé és Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányos sávra terelték át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a hídszerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartó szerkezetek felszerelését. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: Hogy telik a hétfő délelőtt? Hello, nagyváradiak, környékbeliek, remélem kellemesen. Várom hívásaitokat, üzeneteiteket déli 12 óráig. Meséljetek nekem, hogy vagytok, hogy bírjátok ezt a hőséget. Én pedig ígérem, hogy a következő 60 percben is a bennünket érintő leghasznosabb információkkal látlak el benneteket, és persze a legnagyobb slágerinkkel. Kezdésnek például itt van Lady Gaga és Dolce közöse. Jó utat, jó rádiózást és jó munkát kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra, ne feledkezzetek el a megfelelő mennyiségű folyadékbevitelről.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy

És vagyok egy helyi infóval. Változik a 15-ös busz menetrendje Nagyváradon. A Várad hegyalja felé közlekedő járat hétfőtől, tehát mától több megállóval és sűrűbb közlekedéssel várja az utasokat. Az OTELE, tehát a Nagyváradi Helyi Közlekedési Vállalat egy új megállót is beiktat a Várad hegyalja felől a Nagypiac irányába közlekedő buszok útvonalán. A sztorovesz kitelt a Megíró út 22 számnál. Emellett a vakáció idején érvényes munkanapi menetrend is bővült. Hétfőtől a nagypiaci megállóból délután 3:30-kor is indul busz Várad hegyalja felé, amely 15 óra 55 perckor fordul vissza a végállomásról. A részletes menetrend az OTELE mobil alkalmazásában, a vállalat honlapján és a buszmegállókban is elérhető. Változott tehát a 15-ös busz menetrendje Nagyváradon.

0: Szent.
1: Jól hallott, pluszosok a nagyváradi Ioan Szlávics általános iskola felújítása. Az energiahatékonysági korszerűsítés már mintegy 80%-os készültségnél tart. A Kolozsvári úton található két iskolaépület felújítása az országos helyreállítási és ellenálló képességi terv támogatásával valósul meg, és a tervek szerint augusztus végére teljesen elkészül. A kivitelező már befejezte a munkálatok jelentős részét. Új tetőt kapott az iskola, napelemeket szereltek fel, korszerűsítették az elektromos és vízhálózatot, valamint kicserélték a nyílászárókat is. Az épületek hőszigetelést és új homlokzatot kaptak, a környezetükben pedig új járdákat alakítottak ki. A felújítás részeként akadálymentesítették is az intézményt, rámpa épült, hogy a mozgáskorlátozottak is könnyebben használhassák az iskola épületeit. Jól halad tehát a nagyváradi Ioan Szlávics általános iskola felújítása, pluszosok. Augusztus végére pedig a tervek szerint be is fejeződik.

0: volt Rácz Gergő és a Valami című dala. Hello, hello, pluszosok, fél időhöz érkeztünk, mert át is adom a mikrofont Ábrahám Miklós kollégámnak, aki érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel, például azzal, hogy júliustól emelkedik a nők nyugdíjkorhatára. De arról is szó lesz, hogy hová költözik a nagyváradi állatkert. Maradjatok velünk a részletekért, Miklós érkezik, én pedig a hírek után a legszuperebb slágerénkkel várlak vissza benneteket. Tartsatok velünk!
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hív minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért.
2: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Júliustól 62 év és 7 hónapra emelkedik a nők nyugdíjkorhatára. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszent Márton községhez tartozó Váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól a jogszabálynak megfelelően a nők 62 év és 7 hónapos kortól igényelhetik az öregségi nyugdíjat. Egy hónappal később, mint azok, akik az év első felében szereztek jogosultságot. A változást a törvény lépcsőzetes ütemterve előre rögzíti, és a nők, valamint a férfiak standard nyugdíjkorhatárának fokozatos kiegyenlítését célozza. A jogszabály generációnként határozza meg a pontos nyugdíjkorhatárt, az igénylés hónapját és a szükséges járulékfizetési időszakot. Ez a gyakorlatban többek között azt is jelenti, hogy két ugyanabban az évben született személy különböző időpontban mehet nyugdíjba, mivel a naptárat a születési hónap szerint határozták meg. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszent Márton községhez tartozó Váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Kalandpark és gyermeküdülő falu is lesz a város szomszédságában található erdőben. A mintegy 53 hektáros terület jelenleg a román állam tulajdonában van. Kezelését a Romszilva végzi. A nagyváradi önkormányzat pedig megkezdi az átadás átvételi eljárást annak érdekében, hogy a városhoz kerüljön. Második lehetséges helyszínként a Száldobágyi erdő merült fel, amely közelebb van Nagyváradhoz. Ám ellene szólt, hogy az egy meredek, nehezen járható út. Éppen ezért egy harmadik lehetséges helyszín is szóba került, a Nagyüröki erdő, de úgy tűnik végül arról is letettek. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Ez pedig szárazságot, hőhullámokat, csapadékhiányt, máshol pedig özönvízszerű esőzéseket hozhat. A mezőgazdaság számára ez különösen veszélyes időszak lehet. Az időjárási sok egyszerre érintheti a gabonát, a rizst, a pálmaolajat, a cukrot, a kávét és az állattenyésztés takarmánybázisát. Az El Niño mezőgazdasági hatása elsősorban attól függ, hogy a kritikus vetési, virágzási és betakarítási időszakokban mennyi csapadék érkezik. Egy-egy termék kiesés ráadásul könnyen végiggyűrűzhet az egész élelmiszerláncon. A termelőktől a feldolgozókon át a kereskedelemig.
1: És most vissza a zenéhez!
0: A hétfő délelőtti plusz folytatásában itt van Rehmá és Selena Gomez kettőse, előtte pedig hozom nektek Adele Rolling in the Deep című dalát. Jó utat, jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon! Ez a Plusz FM!

Plusz FM, Nagyvárad és környéke egyetlen magyar nyelvű zenei rádióját hallgatjátok, ahol a legnagyobb slágerek mellett helyi és környékbeli infókat is kaptok. Kisajátítási határozatot adott ki a közúti beruházásokért felelős országos társaság a Hagymád falva térségében tervezett autópálya csomópont megépítéséhez. A beruházás az A3-as Észak-Erdélyi autópálya és az 1P-jelzésű országút találkozásánál valósul meg, a kisajátítás pedig Szentjobb és Hagymád falva területén összesen 106 magántulajdonban lévő ingatlant érint, közel 123 ezer négyzetméteren. A mezőgazdasági területek tulajdonosainak pedig összesen 277 ezer lej kártérítést fizetnek. A június 24-én kiadott kisajátítási határozat értelmében az érintett ingatlanok a román állam köztulajdonába kerülnek. A csomópont megépítését az indokolja, hogy jelenleg az A3-as autópálya és az 1P országút kereszteződésénél nincs lehetőség feljutni a strádára. Az új csomópont Hagymádfalvától északnyugatra, Nadántellektől északra épülne meg, javítva a térség közlekedési kapcsolatait és növelve a közúti biztonságot. Korábban Zagykó Jácint, Szentjobb polgármestere úgy nyilatkozott, hogy a beruházás a községben csak kis területű szántóföldeket érint, ugyanakkor az autópálya csomópont hosszú távon hozzájárult a település fejlődéséhez.

Jó híreim vannak, a nyári szünetben is gondoskodnak az óvodáskorú gyerekek felügyeletéről Bihar megyében. A Bihar megyei tanfelügyelőség közzétette azoknak az óvodáknak a listáját, amelyek a vokáció idején is fogadják a gyerekeket, ezzel is segítve a dolgozó szülőket. Az intézmények júniusban, júliusban és augusztusban váltott rendszerben működnek, vagyis egymást váltva tartanak nyitva. A gyerekeket ez idő alatt is játékos, szabadidős és fejlesztő foglalkozások várják. A nyári ügyeletet Nagyváradon és Bihar megye több településén is megszervezték. A szülőknek a jelentkezést közvetlenül a választott óvodánál kell intézniük, ahol a szükséges iratokról és az étkezési hozzájárulás összegéről is tájékoztatást kapnak. A tanfelügyelőség arra kéri a családokat, hogy míg a beiratkozás előtt érdeklődjenek az adott intézménynél a pontos nyitvatartási időszakról, hiszen az óvodák eltérő időpontokban biztosítanak nyári ügyeletet.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now,

promises with you. Ezzel pedig zárjuk a hétfő délelőtti plusz harmadik óráját. Hamarosan 11 óra, nagyváradiak, környékbeliek. Átadom a mikrofont Ábrahám Miklós kollégámnak. Ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. Előtte viszont jó, ha tudjátok, ha van kérdésetek, információtok, én déli 12 óráig itt vagyok, állok rendelkezésetekre. Hívhattok a 0359 17 22 22-es vezetékes számunkon, de írhattok SMS, WhatsApp és Viber üzenetet is a 0734 17 22 22-es számunkra. Most pedig egy kis ízelítőként mutatom, hogy mivel jövök vissza hozzátok a hétfő délelőtti plusz negyedik órájában.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Szupeko! Alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20,90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sör ára mindössze 17,69 bani. Szupeko! Szuper megtakarítás naponta!
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot

0: A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többség úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérséklet értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A középtávú időjárás előrejelzések európai központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
2: Folytatódik a kánikula, ma a nappali csúcshőmérsékletek 38-39 Celsius fok körül alakulnak, északára pedig mindössze 23 fokra hűl vissza a levegő. Holnap is hasonló értékeket mérhetünk majd. A jelenlegi kánikulai időszak után pedig szerdától erős szélőkésekre és nagy területet érintő viharokra kell számítani.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
4: Az időjárás jelentést a Viva, Csibe és Takarmányboltok támogatják.
1: Plusz FM. Közlekedési információk.
2: Július 17-ig forgalomkorlátozások vannak érvényben a Drágosvoda utcán az ottani vasúti felüljáró építési munkálatai miatt. Mától a Kolozsvár felé és Kolozsvár felől érkező forgalom egy-egy sávon halad a vasúti felüljárónál. A belvárosból Kolozsvár felé vezető irányban a közúti forgalomban résztvevők kizárólag az első forgalmi sávot használhatják, míg a Kolozsvár felől a belváros irányába tartó sávokat ideiglenesen lezárták, a forgalmat pedig az ellenkező menetirányos sávra terelték át. A korlátozásokra azért van szükség, hogy előkészítsék a híd merevítését, valamint elvégezzék a hídszerkezet ideiglenes alátámasztására szolgáló tartó szerkezetek felszerelését. Vezessetek óvatosan, balesetmentes közlekedést kíván a Plusz FM.
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
2: 2026. június 29-e hétfő, Nagyváradi a környékbeliek a 89,6-on, pedig már folytatjuk és a délelőtti pluszt. 11 óra múlt 4 perccel. Én Szegedi Mária vagyok, és még körülbelül egy 60 percen keresztül itt vagyok veletek az éterben. Elkísérlek benneteket helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és szuper slágerekkel, és mindeközben várom hívásaitokat, üzeneteiteket, ha kérdésetek vagy információtok lenne. Most pedig hozom nektek az ígért csómendezdalát. Nyújtat jó rádiózást, vigyázzatok magatokra!
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvá!

Hello pluszosok! Ma a délelőtti plusz második órájában számoltam be nektek arról, hogy mi a helyzet Székelyhídon az ivóvízellátással. Hát nem csak ott van probléma. Komoly vízkorlátozást vezetnek be Bihar községben. A rendkívüli szárazság és a megnövekedett vízfogyasztás miatt a település vízellátása kritikus helyzetbe került. A tározók vízszintje pedig veszélyesen lecsökkent. Ezért mától minden este 10 órától reggel 5 óráig teljesen leállítják a vízszolgáltatást. A helyi önkormányzat szerint ez az utolsó lehetőség arra, hogy elkerüljék a rendszer teljes összeomlását. A lakosokat arra kérik, hogy a lehető legszigorúbban takarékoskodjanak a vízzel, mert ha a fogyasztás nem csökken, előfordulhat, hogy a település hosszabb időre ivóvíz nélkül marad. Mától tehát minden este 10 órától reggel 5 óráig teljesen leállítják a vízszolgáltatást Bihar községben.

Nagyváradiak, környékbeliek, a Bihar-Szent András és Újpalota közötti kerékpárút kivitelezése a végső szakaszába ért. A tervezett bicikliút 4,4 km hosszú és 2,5 méter széles irányonként egy-egy sávval. Az útvonal közvetlen kapcsolatot biztosít Palota és Szent András között, és a meglévő hálózathoz csatlakozva tovább vezet Nagyvárad felé is. A közel 3 millió lejes beruházás az országos helyreállítási alapból valósul meg, elsődleges célja pedig a helyi és regionális szintű alternatív közlekedési infrastruktúra fejlesztése. Nagyváradról indulva az útvonal a Pece partját követi, majd keresztül halad a Megyei úton a Dodó vendéglő mellett, átmegy az újpalotai ifjúsági lakótelepen és a falu parkjában ér véget. A projekt egy különpontja pedig a vasúti sín keresztezése. Itt a helyi önkormányzat egy több mint 22 méter hosszú betonaluljáró építését tervezi, amelyet a település költségvetéséből finanszíroznának.

0: itt a Plusz FM.
1: Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyváradvárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Visitor Alea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez!
3: Alesso és Nate Smith közösével folytatjuk a hétfő délelőttöt. Jó tetyú rádiózást! Mérkezik a I Like It című daluk.

orvosok. A rendkívüli hőség miatt Nagyvárad önkormányzata több intézkedést is bevezetett a lakosság védelmében. A napokban akár 39-40 Celsius fok is lehet, ezért a városban tovább működnek a hűsítő konténerek. Emellett az utcák locsolását is megkezdték. A légkondicionált elsősegélypontok a Nagy piacnál, a Szent László téren, a Decsebál piacon és a Rogériusz piacon várják a lakosokat, naponta reggel 10 és délután 6 óra között. A helyszíneken egészségügyi személyzet teljesít szolgálatot, szükség esetén elsősegélyt nyújtanak, illetve orvosi segítséget hívnak. A hőség okozta kellemetlenségek enyhítésére a váradi önkormányzat megkezdte a város utcáinak locsolását is, amelyet a Rervest köztisztasági vállalat végez speciális járművekkel. A munkálatok naponta 7 és 13 óra között zajlanak, elsősorban a főbb közlekedési útvonalakon és forgalmas közterületeken. Az intézkedés célja pedig a hőérzet csökkentése, valamint a levegő minőségének javítása. A városvezetés azt kéri, hogy a legmelegebb órákban lehetőleg mindenki kerülje a hosszabb szabadtéri tartózkodást és a megterhelő fizikai munkát. Emellett fontos a megfelelő folyadékbevitel, a könnyű, világos ruházat viselése, valamint az alkohol és a magas koffeintartalmú italok fogyasztásának mérséklése. Különösen figyelni kell a kisgyermekekre, az idősekre, a várandós nőkre és a krónikus betegekre. A polgármesteri hivatal arra is kéri a váradiakat, hogy ezekben a napokban rendszeresen érdeklődjenek egyedül élő rokonaik, szomszédaik és ismerőseik, hogy léte felől. Vigyázzunk egymásra és magunkra, buszosok!

Program ajánlóval érkeztem, pluszosok szeretettel várnak minden érdeklődőt július 3-án, most pénteken 19 órától a nagyváradi római katolikus püspökség palotájának barokk kertjébe, egy különleges moldvai táncházba, ahol a talpallávalót a nagykárolyi Komák zenekar fogja szolgáltatni. Az autentikus táncesten a zene, a mozgás és a közösség öröme fonódik össze. Kovács Dénes néptáncoktató vezetésével kicsik és nagyok egyaránt megismerhetik és megtapasztalhatják a moldvai népzene lüktetését, a néptánc felszabadító erejét és az együtt táncolás örömét. Most pénteken 19 órától tehát közös táncra hívják az érdeklődőket a nagyváradi római katolikus püspökség palotájának barokk kertjébe.

0: Ezzel pedig na a hétfő délelőtti plusz végéhez érkeztünk, Nagyváradi a környékbeliek. Köszi, hogy itt voltatok velem ma is, ezt a jó szokásotokat ne feledjétek. Én minden hétköznap reggel 8-tól déli 12 óráig itt vagyok veletek az éterben, helyi és környékbeli infókkal, programajánlókkal és a legszuperebb slágerekkel természetesen. Letészem a lantot, a stafétát Ábrahám Miklós kollégám veszi át, ő érkezik a bennünket leginkább érintő hírekkel. A hírek után pedig folytatódnak a Plusz FM legnagyobb slágerei. Délután 3 órától Keserű Tamás kollégám érkezik hozzátok a Sláger Pluszban, utána pedig berobog a zenevonat. További jó utat, jó rádiózást kívánok tehát nektek, legyen csodaszép napotok, vigyázzatok magatokra, Szegedi Máriát hallottátok.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Többet dolgozunk az államnak, mi?

0: Helyünk le azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérsékleti értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A középtávú időjárás előrejelzések európai központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Fehér.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Ati Kompresszore, téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. Társadalmi célú hirdetés.
2: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
1: És most vissza a zenéhez.
3: Slágerek!

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Veszcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
1: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiköszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
2: Júliustól 62 év és 7 hónapra emelkedik a nők nyugdíjkorhatára. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszentmárton községhez tartozó váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól a jogszabálynak megfelelően a nők 62 év és 7 hónapos kortól igényelhetik az öregségi nyugdíjat. Egy hónappal később, mint azok, akik az év első felében szereztek jogosultságot. A változást a törvény lépcsőzetes ütemterve előre rögzíti, és a nők, valamint a férfiak standard nyugdíjkorhatárának fokozatos kiegyenlítését célozza. A jogszabály generációnként határozza meg a pontos nyugdíjkorhatárt, az igénylés hónapját és a szükséges járulékfizetési időszakot. Ez a gyakorlatban többek között azt is jelenti, hogy két ugyanabban az évben született személy különböző időpontban mehet nyugdíjba, mivel a naptárat a születési hónap szerint határozták meg. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszentmárton községhez tartozó váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Kalandpark és gyermeküdülőfalu is lesz a város szomszédságában található erdőben. A mintegy 53 hektáros terület jelenleg a román állam tulajdonában van. Kezelését a Romszilva végzi. A nagyváradi önkormányzat pedig megkezdi az átadás átvételi eljárást

0: a pálmaolajat, a cukrot, a kávét és az állattenyésztés takarmánybázisát. Az El Niño mezőgazdasági hatása elsősorban attól függ, hogy a kritikus vetési, virágzási és betakarítási időszakokban mennyi csapadék érkezik. Egy-egy termék kiesés ráadásul könnyen végiggyűrűzhet az egész élelmiszerláncon. A termelőktől a feldolgozókon át a kereskedelemig.
1: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyváradvárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati országrész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások. 17 szerencsejáték barlang szűnhet meg Nagyváradon. Miután a helyi tanács a szerződésük lejártát követően nem hagyta jóvá ezek további működését a jelenlegi helyszíneken. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások. Tájékoztatott a román vasúti személyszállító vállalat. A sebességkorlátozás a vasúti pálya védelmét és a biztonságos közlekedést szolgálja, de az új intézkedés miatt hosszabb menetidőre is esetleges késésekre kell számítaniuk az utasoknak. A Cseferekkelator közölte, az összes rendelkezésre álló légkondicionáló berendezéssel felszerelt szerelvényt üzembe állította, és igyekszik gondoskodni a klímarendszerek optimális működéséről. Ha a hőmérséklet árnyékban meghaladja a 35 fokot, a vonatok környezetében közvetlen napsütésnek kitett felületeken akár 50-80 fok is lehet. Ilyen körülmények között a légkondicionáló berendezések hatékonysága csökkenhet, vagy az is előfordul, hogy a meghibásodások megelőzése érdekében automatikusan szellőztető üzemmódra váltanak. 17 szerencsejáték barlang szűnhet meg Nagyváradon, miután a helyi tanács a szerződésük lejártát követően nem hagyta jóvá ezek további működését a jelenlegi helyszíneken. Három cég összesen 18 kérelmet nyújtott be a nagyváradi önkormányzathoz. Ezekben az általuk működtetett szerencsejáték barlangok működési engedélyének meghosszabbítását kérték. Ezek közül két vállalat összesen 17 játékbarlang esetében a jelenlegi helyszínekre kérte az engedély meghosszabbítását. Az elfogadott szabályzat alapján azonban teljesen egyértelmű, hogy nem kaphatnak engedélyt a jelenlegi helyszínen. Az érintett játéktermek ugyanis mint tömbházak földszintjén működnek, ami ellentétes az új szabályozással. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az uniós szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemelkedő.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Befett, nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez, ez, ez a

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Halihó mindenkinek, ez itt a reggeli Plusz Anitával és Sanyival, akik ma is mindent elkövetnek, hogy megfelelően tájékozottak legyetek.
3: Nos, kedves hallgatóink, ha ma megkérdeznénk titeket, hogy Romániában melyik városban élnétek a legszívesebben, valószínűleg nagyon sokféle válasz érkezne. Egy friss felmérés azonban megpróbálta összesíteni a véleményeket, és úgy tűnik, Erdély továbbra is nagyon erősen szerepel ezen a képzeletbeli térképen. A rangsor élén immár második éve Brassó áll, amelyet sokan a természeti környezet, az élhetőség és a város hangulata miatt választanának otthonuknak. A második helyet Kolozsvár szerezte meg, amely továbbra is az ország egyik legfontosabb gazdasági és egyetemi központja. A dobogó harmadik fokára viszont ezúttal Konstanca került, ami három helyet javított az előző rangsorhoz képest. Az első ötben ott találjuk még Temesvár és Nagyszeben városát, a hatodik helyen pedig Nagyvárad végzett.
2: Csalás! Első helyen kellett volna.
3: Igen.
2: Ja, Konstancán egyébként még nem voltam. Így a városon belül még nem jártam, csak elhaladtam mellette, amikor mentünk a tengerre. Uh-huh. De hát mivel kikötőváros, én inkább ilyen iparibbnak érezném, gondolnám, de akkor ezek szerint mégiscsak vonzóbb.
3: Hát nézd, én Konstancán sok évvel ezelőtt a delfináriumban jártam,
2: okay.
3: Úgyhogy sokat hozzátenni nem tudok, én sem ehhez, de lehet, hogy éppen a tenger közelsége miatt választják
2: biztos,
3: az emberek egyrészt, meg ugye mégiscsak nagyváros, tehát igen, tengerparton igen, a legnagyobb városnak számít, igen, úgyhogy lehetséges, hogy emiatt vonzó. Mondjuk én inkább egy kisebb tengerparti városba költöznék, ha már költöznöm kéne.
2: Egyértelműen én is, ugyanakkor meg én nagyon szeretem Váradot, szóval biztos, hogy nehezen váltanék, mennék el innen bárhova, máshova. Ugyanakkor meg azok közül, a városok közül, amik még említésre kerültek, igen, ugye talán még Brassó az, ami úgy szimpatikus annyira, hogy el tudnám képzelni, hogy ott éljek is, életvitelszerűen ugye ott létezzek. Uh-huh. Kolozsvár nagyon szép, meg minden, de hú, nekem nagyon zajos, nagyon zsúfolt, nagyon keszekusza, olyan érzésem van mindig, amikor ott járok, hogy kicsit olyan folytogató, tudod, és alig várom, hogy szabaduljak. És tényleg felüldülés, amikor elhagyom a várost. Temesvár is nagyon szép amúgy. Lehet egyébként, hogy annak köszönhetően nagyon sok park van Temesváron. Van tudok egyfajta párhuzamot vonni Várad és Temesvár között. Nagyon hasonlóak egymáshoz. Úgyhogy az is szimpatikus. Szeben meg szinte egy nagyon szép ilyen szász város, de az inkább ott nekem ilyen Brassóval van tulajdonképpen egy platformon valahol.
3: Hát, nekem a legnagyobb bajom mindegyikkel, kivéve Nagyváradot, hogy ugye itt nem nagyon tudnánk magyarul boldogulni, beszélgetni. Tehát, hogy nekem nagyon hiányozna egyébként a magyar nyelv használata a mindennapokban. Tehát oké, hogy mondjuk a pároddal vagy családon belül magyarul tudnánk boldogulni bármelyik városban, de hogyha mondjuk elmennél akár csak egy bevásárló központba és mondjuk magyarul szeretnél segítséget kérni, akkor az azért elég problémás lenne.
2: Hát az már itt Váradon is.
3: Már Váradon
2: egyre,
3: is egyre problémás?
2: Problémásabb, igen? Szerintem. Igen. Én azért is tudok tapasztalatból beszélni, mert én abszolút úgy indítom,
3: igen,
2: tudod,
3: igen,
2: hogy megkérdezem, hogy beszél nekem magyarul is, azért már egyre kisebb az arány, amikor azt mondják, hogy igen. Ugyanakkor meg szerintem azért még Temesváron, Szebenben, Brassóban ott azért még hallasz magyar szót. Konstancán nyilván nem. Ott szerintem sose hallottál valahol.
3: Persze.
2: De talán nyilván Kolozsvár egyértelműen igen, de talán ugye ezek közül Szeben lehet az, ami már így kicsit kevésbé van ezen a szinten, hogy magyar nyelvet hallhatsz. Egyébként meg tudlak érteni. Szóval, ha valaki, akkor én biztos meg tudlak érteni.
3: Szóval én biztos, hogy inkább azért valamilyen...
2: Aha.
3: Jó, a tengerpart azért az egy nagy vonzerő, mert imádom a vizet, meg
2: igen,
3: a tenger.
2: Igen, igen, de hogy kisebb
3: hogy ettől eltekintve, igen, én inkább egy kisebbet választanék, és olyat, ahol esetleg lehet magyarul is boldogulni, vagy legalábbis nem néznek rád furcsán, hogyha mondjuk a városban magyarul beszélgetsz a gyerekeddel. Egyébként egy érdekes tendencia kirajzolódik ebből a felmérésből, ugyanis úgy tűnik, hogy egyre többen keresik az élhetőbb, a nyugodtabb városokat, és a legnagyobb települések népszerűsége pedig lassan csökkenni kezd.
2: Hát igen, hát rá is szolgálnak amúgy. Tényleg az van, hogy egyébként is annyira felpörgetett már az élet, hogy szerintem most úgy emberileg, társadalmilag kezdünk egy picit most lehet átfordulni.
3: Visszatérni egy kicsit a természet közelebbi dolgokhoz.
2: Igen.
3: És ugye plusz a nagyvárosokban olyan elképesztő ingatlanárak vannak, erről nem annyira régen beszélgettünk.
2: Hát ez meg a másik.
3: Hogy ugye ott szintén már lassan megfizethetetlen kategória egy kisebb lakást is megvásárolni.
2: Úgyhogy ezt el tudjuk fogadni, hogy egyre élhetetlenebbek a nagyvárosok, de érdekelne az is, hogy ti hogy látjátok, hogy mi ezzel kapcsolatban a véleményetek. Mi biztosan most is a legjobb zenékkel fogjuk viszonozni a kedvességetek.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvass el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
0: És most vissza a zenéhez. Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a Plusz FM. Ez a

0: Plusz FM.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Ez történt ma reggel a Plusz FM-en.
2: Üdv mindenkinek a reggeli Plusz mikrofonjainál, Balázs Anita
3: és Hosszú Sanyi,
2: akik minden hétköznap reggel közösen látnak el titeket a legérdekesebb tudivalókkal itt a 89,6-on 7 és 8 óra között.
3: A folytatásban egy olyan témáról beszélünk, amely az elmúlt napokban elég komoly vitát váltott ki a közösségi médiában. Egy kolozsvári pünkösdista lelkész ugyanis meglehetősen éles kritikát fogalmazott meg a fitness termekkel kapcsolatban. Egy interneten terjedő prédikációjában arról beszélt, hogy szerinte a sporttermek nem csupán a testmozgás helyszínei, hanem olyan környezetet teremtenek, amely erkölcsi szempontból is problémás lehet. A lelkész úgy véli, hogy a fiatalokat könnyen kísértésbe hozhatja az ottani légkör, és különösen kifogásolta az edzőtermekben viselt öltözékeket. Savanyú a szöllő.
2: Okay.
3: Álláspontja szerint a fitness termek nem feltétlenül a sportolásról szólnak, hanem olyan helyek, ahol szerinte túl nagy hangsúlyt kap a külső megjelenés.
2: Egyébként minimálisan lehet ebben valami, magában az érvelésének van azért alapja. Ugyanakkor meg azt hiszem én rájöttem itt a megoldásra.
3: Na.
2: Az ő esetében, mert szerintem neki lehet ott valami érdekeltsége, vannak ezek a kültéri sporteszközök,
3: igen,
2: ezeknek a forgalmazásában lehet, hogy érdekelt, és azt szeretné, hogyha az edzőtermekből mindenki lenne a kültéri ilyen edzőhelyekre. Nem is tudom, hogy mondják ezeket. Felnőtt játszóterek, nem?
3: Mert hogy mondjuk, is... igen. Igen. Igen.
2: Na, de tréfát félretéve értem valahol azt, hogy ugye a hölgyeknél is ilyen testhez simuló...
3: Hát ilyen stretch ruhában szoktak általában,
2: igen,
3: a hölgyek tornázni.
2: Ilyenekben edzenek, és akkor, de hát nem is csak a hölgyek, hanem ugye a férfiak is van, hogy mesztelen felső testtel, ugye már...
3: Hát meg azért ne haragudj, a férfiakon az a feszülős kis stretch nadrág, tehát annál nem mondom, hogy rosszabb, de hogy azért így annál... feszesebb olyan öltözet, ami így mindenféle formát kiad, nem kell.
2: Igen.
3: Tehát, hogy azért várjunk egy kicsit, tehát, hogy ez így két oldal arról működik ez a történet.
2: Jó, de végül is valahol akkor van alapja annak,
3: szerintem,
2: amit ő
3: csak
2: mond.
3: Irigykedik.
2: Oké, okay, lehet.
3: Pünkösdista lelkész, most nem fogom tudni megmondani, hogy ők házasodhatnak-e.
2: Aha, aztán lehet, hogy street workout-tól
3: van. Hát
2: ilyenek
3: lehet...
2: is ki van pattintva. Mi meg itt azt feltételezzük, hogy csak irigykedik, közben meg nem is.
3: De hát, hogyha ki van pattintva, akkor ő is jár edzőtelen.
2: Nem, hát ő mondom street
3: workout. Jaj, értem.
2: Ilyen utcai harcos.
3: Na, hát nem tudom, szerintem azért ez úgy hülyeség, ahogy van.
2: Okay,
3: inkább örüljünk annak, hogy az emberek elmennek edzőterembe,
2: igen,
3: és tornáznak,
2: igen,
3: és mozognak, mikor a lakosságnak a fele minimum el van hízva, és túlsúly problémákkal küzdik.
2: Nagy része, igen.
3: Na, ja. Tehát, hogy akkor azért szerintem ennek örülni kéne, hogy az edzőtermek a virágkorukat élik, még akkor is, hogyha egyesek lehet azért mennek, hogy nézegessék, ahogyan a többiek tornáznak, de már az első lépést
2: gondolod,
3: akkor is
2: van
3: megtette.
2: Ilyen. Hát,
3: biztos vagyok benne, hogy
2: nem,
3: van.
2: Hát
3: lehet, érte? Hogy ott próbálnak becsajozni.
2: Értem.
3: Jó,
2: értem.
3: Hát biztos nyilván az is, aki csak így ilyen lazában nyomja, azért nem tudom, felül mondjuk egy kerékpárra, egy szobabiciklire, vagy emelget valamilyen kisebb súlyokat, de én simán elképzelhetőnek tartom, hogy ez is egy ilyen, hogy is mondtuk a plázák kapcsán, hogy egy ilyen közösségi tér, ahol
2: igen,
3: beszélgetnek,
2: abszolút,
3: meg ahol kapcsolódnak, ahol ismerkednek, és szerintem nincs ezzel baj. Hát most nem azt a világot éljük, hogy zsákban kellene járni, és egyébként aki szeretne ilyen feszes ruhában megjelenni, az nem biztos, hogy csak a fitness teremben teszi meg, hanem könnyen lehet, hogy akár az utcán is egy sétához ilyet vesz fel.
2: Simán.
3: Tehát nem tudom, igen, én egy picit eltúzottnak érzem ezt, hogy ez egy ilyen sátától való dolog lenne.
2: Igen, ezt mondjuk én is.
3: Na, de egyébként nem ez az első alkalom, hogy ezt szóvá teszi az említett lelkész, ugyanis a korábbi megszólalásaiban is bírálta már a fitness kultúrát, és egyenesen káros divat jelenségnek nevezte. Úgyhogy nem tudom, hogy miért jön ez neki újra és újra tényleg elő ez a téma, de hogy ezt így folyamatosan bírálja és problémának tartja. Természetesen a kijelentései heves reakciókat váltottak ki.
2: Igen.
3: Sokan egyet értenek vele, de mások szerint viszont a rendszeres testmozgás és az egészséges életmód támogatása fontosabb, mint valaha. Ugye én is azt mondtam.
2: Uh-huh.
3: És ugye a fitness termek többsége éppen ezt a célt szolgálja.
2: Igen.
3: Tehát, hogy így na, megoszlik a tábor, de...
2: Hát a fitness termeket azért semmiképp nem lehet ezért nyilván hibáztatni. Ők csak végül is kiszolgálják az igényeket.
3: Figyelj, lehet, hogy hamarosan beszabályozzák azt is, hogy milyen edzőfelszerelésben lehet részt venni a fitness termeknek.
2: Mondasz valamit. Igen, igen, nem? Igen. Az edzőtermekbe is majd behúszik ez a hétköznapi bőszáros divat, ami
3: ez
2: most
3: az,
2: van.
3: Hát igen, valami egyen ilyen öltözet, mint annak idején az iskolai köpeny.
2: Aha. Lehet, hogy már ez a lelkészünknek köszönhető, nem?
3: Lehet, hogy ő akar a piacra dobni egy olyan fitness romás történetet. Igen. Na, tehát,
2: még
3: hogy
2: kizárt,
3: bármi elképzelhető.
2: Így van, kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy ti mit képzeltek erről, mi a véleményetek róla. Mi továbbra is a legjobb zenékkel viszolozzuk a hozzászólásaitok.
1: Ez történt ma reggel a Plusz FM-en. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvenc.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások. 17 szerencsejátékbarlang szűnhet meg Nagyváradon, miután a helyi tanács a szerződésük lejártát követően nem hagyta jóvá ezek további működését a jelenlegi helyszíneken. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások, tájékoztatott a román vasúti személyszállító vállalat. A sebességkorlátozás a vasúti pálya védelmét és a biztonságos közlekedést szolgálja, de az új intézkedés miatt hosszabb menetidőre is esetleges késésekre kell számítaniuk az utasoknak. A Csefirekelator közölte, az összes rendelkezésre álló légkondicionáló berendezéssel felszerelt szerelvényt üzembe állította, és igyekszik gondoskodni a klímarendszerek optimális működéséről. Ha a hőmérséklet árnyékban meghaladja a 35 fokot, a vonatok környezetében közvetlen napsütésnek kitett felületeken akár 50-80 fok is lehet. Ilyen körülmények között a légkondicionáló berendezések hatékonysága csökkenhet, vagy az is előfordul, hogy a meghibásodások megelőzése érdekében automatikusan szellőztető üzemmódra váltanak. 17 szerencsejátékbarlang szűnhet meg Nagyváradon, miután a helyi tanács a szerződésük lejártát követően nem hagyta jóvá ezek további működését a jelenlegi helyszíneken. Három cég összesen 18 kérelmet nyújtott be a nagyváradi önkormányzathoz. Ezekben az általuk működtetett szerencsejátékbarlangok működési engedélyének meghosszabbítását kérték. Ezek közül két vállalat összesen 17 játékbarlang esetében a jelenlegi helyszínekre kérte az engedély meghosszabbítását. Az elfogadott szabályzat alapján azonban teljesen egyértelmű, hogy nem kaphatnak engedélyt a jelenlegi helyszínek. Az érintett játéktermek ugyanis mind tömbházak földszintjén működnek, ami ellentétes az új szabályozással. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az uniós szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok

0: hallgattátok a Plusz FM-et. Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiója dübörög egész nyáron, és már is indul a Sláger Plusz első felvonása. A mikrofonnál a következő 4 órában a műsorvezető, a szerkesztő, a házigazda, Keserű Tomi. Várlak benneteket, és hűtök mindenkit természetesen a legnagyobb kedvencekkel, fontos információkkal, illetve érdekességekkel, színes hírekkel a nagyvilágból. Az első órában Finnországba utazunk majd el, ahol a rendőrök egy egészen különös járművet kapcsoltak le, méghozzá egy olyan rollert, amire egy kanapét szereltek. Hát mondanom sem kell, hogy hát nem mehetett tovább az úriember ezzel a tákolmánnyal. Jövök a részletekkel hamarosan, hiszen mi viszont megyünk tovább méghozzá slágerekkel és magyar kedvencekkel.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvár!

Sláger Plusz első órájában rögtön egy fontos információt hozok nektek, és kérném szépen a figyelmeteket. Fennáll a veszélye ugyanis annak, hogy fém darabkák kerültek a Nutella croissant fagyasztott péksüteménybe, ezért visszahívja termékét a Ferrero Románia, közölte a Lidl. Az érintett termék az L126Z39 azonosítóval rendelkező gyártási tétel, a szavatossági ideje pedig 2027-05-06. Akik vásároltak a termékből, azokat arra kérik, hogy legkésőbb 2026. július 15-ig vigyék vissza az édességet abba az üzletbe, ahonnan beszerezték azt, és a cég a vételára teljes egészében visszatéríti, még abban az esetben is, ha a vásárlók már nem rendelkeznek a pénztári nyugtával. Mondom még egyszer az azonosítót, L126Z39, ugye egy Nutella croissant fagyasztott termékről van szó. Köszönöm szépen az együttműködéseteket ez ügyben. Én pedig már is hozom nektek a frissítő és hűsítő nyári slágereket itt a Pluszon.

0: slágerek és magyar kedvencek, és fontos információk egész nyáron, ez a Plusz FM és a Sláger Plusz. A romániai büntetés végrehajtási dolgozók napja alkalmából, amelyet minden évben június 29-én ünnepelnek, nyílt napot tartanak a nagyváradi börtönben július 2-án csütörtökön és július 3-án pénteken. A vezetett látogatásra várják az intézmény dolgozóinak családtagjait, a partnerintézmények, a civil szervezetek képviselőit és természetesen a polgárokat. Ezen az alkalmon a résztvevők megtekinthetik a börtön legreprezentatívabb helyeit. A tevékenység célja, hogy bemutassa az intézmény és a börtönőrök mindennapi tevékenységét, és azokat a programokat, amelyekkel a fogvatartottak társadalmi visszailleszkedését segítik elő. A látogatókat 8.30, 9.30 és 10.30 perctől fogadják, mindegyik alkalommal 20-20 személy mehet be. A látogatáson résztvevőknél érvényes fényképes személyigazolvány kell legyen. A börtönbe való belépés feltétele, hogy a látogatónak megfelelő ruházata legyen. Nem lehet bemenni újatlan pólóban, rövid nadrágban, mélyen kivágott blúzban, rövid átlátszó, szűkszabású szoknyában vagy ruhában. Alá kell vesse magát a terrorellenes vizsgálatnak, és a látogatás idejére le kell adja a tiltott tárgyakat. Ilyenek például a mobiltelefonok és alkatrészeik vagy tartozékaik, aztán éles vagy tompa tárgyak, alkoholtartalmú italok és egyéb tiltott tárgyak vagy anyagok. A tevékenységek zavartalan lebonyolítása érdekében az érdekelteket arra kérik, hogy a megadott időpontoknál 15 perccel korábban érkezzenek és jelentkezzenek előzetesen a büntetés végrehajtás weboldalán, az anepe.gov.ro honlapon, ugye ott az erre vonatkozó menüponton keresztül. Hát izgalmas látogatás, ezt kérem szépen, és a jó benne az, hogy az ember ki is jöhet, úgyhogy ha van kedvetek, akkor mindenképpen nézzétek meg a börit.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
2: Hasmenés. Fedezd fel a Hidraszmektet. Az egyetlen hasmenés elleni és rehidratáló készítmény. Kezeli a hasmenést és gyorsítja a felépülést. Ez egy orvostechnikai eszköz. Kérjük, olvas el figyelmesen a beteg tájékoztatót.
1: És most vissza a zenéhez.
0: Folytatódik a Sláger Plusz hétfőn. Nem sokára Finnországba látogatunk el, ahol a rendőrök hát egy olyan járművet kaptak el, hogy az álluk is leesett. Két fiatal egy rollerre szerelt kanapén utazott. Hogy mi lett a sztori vége, azt hozom hamarosan, most pedig pörgetem a slágereket és a magyar kedvenceket.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó. Ez a

No hát a Sláger Plusz első órájában akkor már is témánál vagyunk, irány Finnország, kérem szépen. Hát az ottani rendőrök is már nagyon sok mindent láttak, de az egyik magazin beszámolója szerint hát most sikerült őket is meglepni. Egy fiatal ugyanis kanapét szerelt egy elektromos rollerre, és hát így indult útnak a barátjával. A különös jármű az egyik városban tűnt fel, ahol a két fiatal teljes kényelemben a kanapén ülve gurult végig a kerékpár úton, ott ugyanis a rollereknek lehet közlekedni. A rendőrök nyilván megállították őket, de nem büntettek szigorúan, elismerték a barkács megoldás kreativitását, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a házilag összetákolt jármű nem felel meg a biztonsági előírásoknak, és veszélyes lehet mindenkire, aki az úton közlekedik, így nyilván nem engedték tovább menni. Mint kiderült, nem ez volt az első ilyen eset. Tavaly ősszel már láttak egy hasonló kanapés rollert, de akkor nem sikerült megcsípni. A cikk egyébként megemlíti, hogy léteznek olyan extrém utcára is engedélyezett úgymond kanapéjárművek, amelyeket hát évekkel ezelőtt az egyik magazin szerelője épített meg. Az még 140 km/h sebességrekordot is felállított, de ott ez nyilván engedélyezett és ellenőrzött körülmények között történt meg. Hát a lényeg ugyebár a kreativitás nagyon szuper, de a közúti biztonság nem játék. A kanapé maradjon a nappaliban, a roller pedig hát rollerezésre. És mindazok, akik elektromos rollert használnak, legyenek nagyon óvatosak és fokozottan figyelmesek, ugye bukós isak, könyökvédő, térdvédő, ezek ajánlott felszerelések. Nyilván nem szabad megbuherálni az elektromos rollert semmilyen szinten, be kell tartani a szabályokat és a sebességhatárokat, hogy ne történhessen baj, ez nagyon fontos. Jó utat kívánok mindenkinek, slágerekkel és magyar kedvencekkel itt a Plusszon!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedve.

Hétfőn zárjuk a Sláger Plusz első óráját, a folytatásban pedig Ábrahám Miklós kollégám érkezik és vár benneteket. Hozza nektek a fontos információkat, a friss aktualitásokat, a Plusz FM híreit természetesen. A hírek után pedig én is jövök vissza, és a Sláger Plusz második óráját már is mutatom, hogy ezzel a dallal fogjuk indítani.

0: Plusz FM. Reklám.
1: A hulladék mindenkinek pénzbe kerül. A kérdés az, hogy mennyibe. Nem véletlenül gyűjtünk 6 frakcióban. A megfelelően szétválogatott hulladék olcsóbban szállítható el, könnyebben feldolgozható és kevesebb problémát okoz mindenkinek. Önök szétválogatják, mi elszállítjuk és tovább válogatjuk. Partnerek vagyunk ugyanabban a célban, hogy a hulladék a lehető legkevesebbe kerüljön és a lehető legkisebb terhet jelentse. 6 kuka, egy közös érdek. Csináljuk okosan. A külön gyűjtött frakciókat mi további frakciókra válogatjuk szét. Látogatási lehetőséget biztosítunk a Margitai válogatóállomáson hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között. Ave Románia. A változás velünk kezdődik.
2: Fejfájás, hátfájás, fogfájás vagy menstruációs fájdalom? Pápfájdalom? Aduden Express Forte lágykapszulák. Ez egy gyógyszer. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
3: Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások. 17 szerencsejátékbarlang szűnhet meg Nagyváradon. Miután a helyi tanács a szerződésük lejártát követően nem hagyta jóvá ezek további működését a jelenlegi helyszíneken. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások. Tájékoztatott a román vasúti személyszállító vállalat. A sebességkorlátozás a vasúti pálya védelmét és a biztonságos közlekedést szolgálja, de az új intézkedés miatt hosszabb menetidőre is esetleges késésekre kell számítaniuk az utasoknak. A Csefirekelator közölte, az összes rendelkezésre álló légkondicionáló berendezéssel felszerelt szerelvényt üzembe állította, és igyekszik gondoskodni a klímarendszerek optimális működéséről. Ha a hőmérséklet árnyékban meghaladja a 35 fokot. A vonatok környezetében közvetlen napsütésnek kitett felületeken akár 50-80 fok is lehet. Ilyen körülmények között a légkondicionáló berendezések hatékonysága csökkenhet. Vagy az is előfordul, hogy a meghibásodások megelőzése érdekében automatikusan szellőztető üzemmódra váltanak. 17 szerencsejátékbarlang szűnhet meg Nagyváradon, miután a helyi tanács a szerződésük lejártát követően nem hagyta jóvá ezek további működését a jelenlegi helyszíneken. Három cég összesen 18 kérelmet nyújtott be a nagyváradi önkormányzathoz. Ezekben az általuk működtetett szerencsejátékbarlangok működési engedélyének meghosszabbítását kérték. Ezek közül két vállalat összesen 17 játékbarlang esetében a jelenlegi helyszínekre kérte az engedély meghosszabbítását. Az elfogadott szabályzat alapján azonban teljesen egyértelmű, hogy nem kaphatnak engedélyt a jelenlegi helyszínek. Az érintett játéktermek ugyanis mind tömbházak földszintjén működnek, ami ellentétes az új szabályozással. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az uniós szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószerkereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást. Az európai bűnszervezetek digitális technológiákat is használnak, kiemelten a mesterséges intelligenciát.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
4: A hőhullám várhatóan ma tetőzik, akár 40-41 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 21-22 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék továbbra sem várható, fronthatás pedig nem terheli a szervezetünket. Holnaptól aztán fokozatosan visszábesik majd a hőmérséklet 30-32 fokra, és ezzel együtt megérkezik majd az eső is.
3: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentést a Viva Csibe és Takarmányboltok támogatták.
0: Plusz FM. Közlekedési információk.
4: A közműhálózatot érintő munkálatok miatt július közepéig lezárták a George Enescu utcának, a Börögánuló utcán és a Mágérusugár út közötti szakaszát. Ide ez idő alatt csak a környéken lakók hajthatnak be. Illetve ideiglenesen megszűnt az automatikus jelzőberendezés működése az Ogorodó utcán, a metróáruház közelében található vasúti átjárónál. A közlekedés biztonság fenntartása érdekében az automatikus fényjelző rendszert ideiglenesen közúti jelzőtáblák helyettesítik. A vasúti átjáró előtt András keresztet, stopptáblát, valamint vigyázat vonat feliratú kiegészítő táblát helyeznek ki. A hatóságok arra kérik a gépjármű

0: innen a stúdióból, a mikrofonnál Kessérű Tomi. Ebben az órában egy filmes hírt hozok nektek, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy új szakaszba lépett a James Bond válogatás. Most már tényleg közel a bejelentés az új 007-es ügynökkel kapcsolatban. Nem sokára hozom ezzel kapcsolatban majd a részleteket az órában, úgyhogy várlak benneteket és figyeljetek, füleljetek annál is inkább, hiszen közben ugye jönnek a nagyvilág, az ország és nagyvárad legfrissebb hírei, illetve a nyár legfrissítőbb slágerei.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyvárad!

Most Sláger Plusz második órájában hétfőn foglalkozunk egy kicsit az állatokkal. Ugyanis a nagyváradi állatkertet a Szentmárton községhez tartozó Váradcsehi térségében fekvő 53 hektáros erdőbe költöztetik, ahol a nagyváradi önkormányzat egy állatkertet, kalandparkot és gyermeküdülőfalut magában foglaló szabadidős komplexumot kíván létrehozni. A tervezett létesítmény a Nagyváradi Állatpark természet és kaland nevet viseli majd, és az erdő természetes környezetébe illeszkedő modern állatkertként működne. Az önkormányzat ugye már jó ideje keresi a nagyváradi állatkert áthelyezésének lehetőségét. Ennek egyik oka az új stadion építésének terve, mivel a tervezett sportlétesítmény helyszíne részben átfedi a jelenlegi állatkert területét. Emlékezhetünk arra, hogy az elmúlt években szóba került Hegyközszáldobágy és Nagyrögd, mint lehetséges helyszín, de a Félixfürdői erdő is felmerült már annak kapcsán, hogy oda települne az állatkert. Az biztos, hogy korszerű állatkertnek erdős környezetben kell működnie. A választás ezért esett a Szentmárton község közigazgatási területén, Váradcsehi közelében lévő erdőre. A tervek szerint az 53 hektárból 26,5 hektárt az új állatkert foglalna el, további mintegy 24 hektáron pedig kalandpark létesülne. A projekt részeként egy körülbelül 1 hektáros gyermeküdülőfalut is kialakítanának, valamint a komplexum működéséhez szükséges egyéb létesítményeket is megépítenék. Az állati hír után vissza ismét a slágerekhez és a magyar kedvencekhez itt a Pluszon.

0: A folytatásban a bicikliseknek is hozok egy hírt itt a pluszon. Nagyvárad önkormányzata ugyanis 4 intelligens kerékpártárolót bocsát a lakosok rendelkezésére olyan helyszíneken, ahol jelentős a kerékpárforgalom és nagy az igény a biztonságos tárolásra. Ezek a következők: az Alexandru Kázában utcán, a Szobáta híd környékén, a Bunyitai ligetben, az Oltenie utcai kereszteződés közelében, az Egyetem közelében a Peceparton, valamint az Észlázuló utcában, a sportcsarnok és a diákszállások közelében. A polgármesteri hivatal közleménye arról tájékoztat, hogy az új tárolók 2027 elejéig ingyenesen használhatóak. Ez idő alatt a városvezetés egy kísérleti program keretében figyeli és értékeli a rendszer működését, valamint a felhasználói szokásokat. A tárolók használatához egy erre a célra fejlesztett mobil alkalmazás szükséges, amely a szolgáltató honlapján érhető el. Minden tárolón QR kód található, amelyet beolvasva a felhasználó automatikusan az alkalmazásba jut. A regisztráció gyorsan elvégezhető, ezt követően pedig megnyitható a parkolási munkamenet és igénybe vehető a kerékpártároló. Az intelligens tárolókat videókamerák figyelik, és kizárólag az alkalmazásban regisztrált felhasználók férhetnek hozzájuk. További előnyük, hogy teljesen önállóan működnek, nem igényelnek csatlakozást a meglévő közműhálózatokhoz például. Energiaellátásukat beépített fotovoltaikus panelek biztosítják. A városvezetés célja, hogy ösztönözze a kerékpár használatát, mint alternatív városi közlekedési formát, és biztonságos tárolási lehetőséget biztosítson a kerékpárosok számára a város fontos pontjain.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
2: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcég csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatod kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
3: Homok, vesekő. Az Uraktív Lito hozzájárul a vesekőképződés megelőzéséhez, a homok kiküszöböléséhez és a fájdalom enyhítéséhez. Nőknek és férfiaknak egyaránt ajánlott. Ez egy étrendkiegészítő és nem helyettesíti a változatos étrendet. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót és a csomagoláson található információkat. Ne lépje túl az ajánlott napi adagot, gyermekektől elzárva tartandó.
4: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyvárad várába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden U2 Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között, a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala, partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
5: A fortifikált Forti magas koncentrációjú kolint tartalmaz, amely hozzájárul a máj méregtelenítéséhez és regenerálódásához. Támogatja és védi. Fortifikált Forti.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
1: És most vissza a zenéhez.
0: A mai napon hétfőn 2 filmes hírrel is készültem nektek a Sláger Pluszban, nem sokára szállítom az elsőt, azzal kapcsolatban, ahogyan az óra elején is mondtam, ugye új szakaszba lépett a James Bond válogatás, talán most már nem sokára kiderül, hogy ki lesz az új 007-es ügynök. Maradjatok velem, most pedig jönnek azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

együttes Slager Plusz második órájában akkor James Bond körül forognak a gondolataink. Hát időről időre hozok nektek mindig híreket azzal kapcsolatban, hogy vajon ki lesz az új 007-es ügynök. Hát kérem szépen, ismét itt egy info. Állítólag az egyik magazin szerint fontos fordulóponthoz érkezett a projekt az új James Bond film előkészítése. A Deadline értesülései alapján a producerek és maga a rendező Denis Villeneuve már értesítették azokat a színészeket, akik tovább jutottak a válogatás következő körébe. Bár neveket továbbra sem hoztak nyilvánosságra, a rajongók szerint ez az első valódi jel arra, hogy hamarosan kiderülhet, hogy kiváltja Daniel Craig-et. A következő meghallgatásokat augusztusra tervezik, és bár a jelöltek pontos száma nem ismert, iparági források szerint 5-7, mások szerint akár 10-nél is több színész maradt versenyben. A sajtóban korábban hát olyan nevek forogtak, mint Harris Dickinson, Callum Turner vagy Jacob Elordi, de igazából egyikük sem erősítette meg hivatalosan, hogy pályázna a szerepre. A film jelenleg James Bond 26 munka címen fut, és az Amazon MGM stúdió készíti. A forgatás 2027-ben indulna, így a stúdió várhatóan nagyon rövid időn belül bejelenti, hogy ki lesz a világ legismertebb titkos ügynökének új arca. A lényeg tehát, hogy a Bond válogatás új szakaszba lépett, a rajongók pedig most először érezhetik úgy, hogy tényleg közel a pillanat, amikor hát megtudjuk majd, hogy ki lesz az új 007-es, szerintem egyébként ez augusztusban fog kiderülni, úgyhogy addig várakoznunk kell sajnos, de hogy ne unatkozzunk várakozás közben, jönnek azok a dalok, amelyeket nagyon szeretünk, a legnagyobb nyári slágerek itt a Plusz FM-en.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És

Ebben a pillanatban véget ér a Sláger Plusz második órája június 29-én hétfőn, de ugye hát semmi ok a pánikra, hiszen jön a folytatás. Egyrészről mindjárt kapjátok a ropogós információkat, a friss híreket Ábrahám Miklós kollégám jó voltából, neki adom át a szót, a mikrofont, a stúdiót, utána viszont jövök vissza, és már is mutatom, hogy mivel fogunk belecsapni a következő órába.

0: Itt a Plusz FM. Reklám.
1: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül. Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot.
2: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
3: Marcel, jön anyám! Mindegy, mire vagy, kire vagy allergiás. A Rinszilhaa xilometazolinnal, hialuronsavval és tengervízzel kontroll alatt tartja az allergiás nátha tüneteit. 5 percen belül hat, és hatása akár 10 órán át is eltart. Rinszilhaa, ez a gyógyszer xilometazolin tartalmaz. Kérjük, olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót. A lejárt és vagy fel nem használt gyógyszerek veszélyes hulladéknak minősülnek.
4: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
5: Próbáld ki te is a kálmacsup tapaszokat rovas csípés esetén a természetbarát gyerekek számára. Enyhíti a viszketést és hűsítő hatása van. Kálmacsup, semmi vakarás, csak gyógyulás.
0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Egyre népszerűbb a tinédzserek körében a nyári munka. Akár 15 éves koruktól is dolgozhatnak, de be kell tartaniuk a szabályokat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A reviszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérsékleti értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A becsléseket a középtávú időjárás előrejelzések Európai Központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
0: Plusz FM időjárás jelentés.
7: A hőhullám várhatóan ma tetőzik, akár 40-41 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 21-22 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék továbbra sem várható, fronthatás pedig nem terheli a szervezetünket. Holnaptól aztán fokozatosan visszábesik majd a hőmérséklet 30-32 fokra, és ezzel együtt megérkezik majd az eső is.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta. Az időjárás jelentés

0: A buszok így a következő megállókban állnak meg. A Dancsusi Anu irányában Onestilor 15B, Onestilor körforgalom, Várkőlúj és tovább a megszokott útvonalon. A komplex Szeleusuló irányába Várkőlúj 3, Simeon Bernoulli, Ősi Kaufland és tovább a megszokott útvonalon. Ne megszokásból közlekedjetek, jó utat kíván a Plusz FM!
1: És most élőben Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel.
0: Telik múlik az idő, hétfőn június 29-én a Sláger Plusz harmadik órája startol ebben a pillanatban, a fedélzetről pedig Kessérű Tomi köszönt benneteket, várok mindenkit nagyon sok szeretettel ebben a 60 perces etapban is itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában, a nyár hivatalos adójában, és már is mondom nektek, hogy mi lesz a témánk majd. Hát kérem szépen, tombol a nyár, tombol a kánikula, és a neurológusok figyelmeztetnek, hogy a nagy hőség furcsa viselkedést válthat ki belőlünk. Hogy pontosan mire gondolnak, azzal kapcsolatban majd pletykálkodunk, úgyhogy várlak benneteket. Érdekes és izgalmas a téma. Természetesen kifogyhatatlan vagyok továbbra is a helyi aktualitásokból, illetve a slágerekből és a magyar kedvencekből is. Kezdhetünk?
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagy vár.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ismét egy fontos hír a folytatásban a Sláger Pluszban. Hát a lakodalmak, házi bulik és szabadtéri családi rendezvények időszakában érdemes figyelni a hangerőre, mert ugye június 13-tól a falvakban is ugyanúgy bírság járhat a szomszédok nyugalmát zavaró hangoskodásért, mint a városokban. Az új szabályozás nem csak az éjszakai csendháborításra, hanem a lakóházak közelében tartott túlhangos magánrendezvényekre is vonatkozhat. A legfontosabb változás, hogy kikerült a jogszabályból az a megfogalmazás, amely korábban a gyakorlatban csak a városi környezetre korlátozta bizonyos zajkeltő rendezvények szankcionálását. Ennek eredményeként ma már nincs jelentősége annak, hogy egy hangos esemény Nagyvárad egyik lakónegyedében, egy kisebb bihari faluban vagy egy külterületi lakóövezet közelében zajlik-e. A szabály nem csupán a hagyományos házi bulikra vonatkozik. A törvény kifejezetten lehetővé teszi a fellépést olyan magánrendezvények esetében is, amelyeket sátrakban, nyitott területeken vagy más ideiglenes létesítményekben szerveznek lakóházak közelében. Nem csak a szabályok hatálya bővült, hanem a bírságok is jelentősen emelkedtek. A túlzott zajjal járó magánrendezvények szervezői akár 6000 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, miközben korábban a felső határ 3000 lej volt. A csendháborításra vonatkozó általános szabályok továbbra is érvényben maradnak. Úgy gondolom, hogy a bírság senkinek sem hiányzik, úgyhogy tartsátok be a szabályokat, és hát figyeljünk oda egymásra, ez nagyon fontos. Köszönöm szépen!

0: vonatra pattanunk a folytatásban itt a Sláger Plusz harmadik órájában. Júniustól már elektronikus jegyek is vásárolhatóak a Románia és Németország közötti vonatutakra a vasúttársaság rendszerében. Az utasok a jegyet e-mailben kapják meg, és közvetlenül telefonról vagy más elektronikus eszközről is felmutathatják, így nincs szükség pályaudvari jegyátvételre. A tájékoztatás szerint a jegyek a vasúttársaság honlapján a nemzetközi forgalom számára kialakított felületen vásárolhatók meg. A tranzakció lebonyolítása után a rendszer PDF formátumban küldi el a jegyet a megadott e-mail címre, amelyet az utasok közvetlenül a mobiltelefonon, táblagépen vagy akár laptopon is felmutathatnak az ellenőrzés során, így nincs szükség a dokumentum kinyomtatására. A társaság hangsúlyozta, hogy az online vásárlást és a jegy felhasználói fiókból történő generálását követően az utasok közvetlenül felszállhatnak a vonatra, vagyis nincs szükség semmilyen további ügyintézésre vagy jegyátvételre az indulási állomáson. Az elektronikus jegyek névre szólóak, ezért az ellenőrzés során nem elegendő csupán a jegy bemutatása. Az utasoknak a digitális eszközön megjelenített vagy kinyomtatott menetjegy mellett eredeti személyazonosító okpányt, személyigazolványt vagy útlevelet is fel kell mutatniuk a jegyvizsgálónak. A társaság az elmúlt években fokozatosan bővítette az elektronikus jegyrendszert a nemzetközi járatok esetében. A Németországba közlekedő vonatok bevonását megelőzően már lehetőség volt online nemzetközi jegyet vásárolni a Magyarországra, Ausztriába, Csehországba, Szlovákiába, Bulgáriába, a Moldovai Köztársaságba és Ukrajnába irányuló vasúti utazásokhoz is. Jó utat kívánok én is nektek, közben pedig hallgassátok a Plusz FM-et.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva! Erő, stílus, megbízhatóság. Ez a Hyundai. A Hyundai Tucson magabiztos test minden úton. A Hyundai Kona pedig városi lendületet és modern dizájnt kínál. A Hyundai Carbento már 19 éve a Hyundai hivatalos partnere. Teljes körű szolgáltatásokkal várjuk Önt. Szakszervízzel és autókarosszéria javító műhelyjel is. Látogasson el bemutató termünkben Nagyváradon a Fabri Csillor utca 2B szám alatt, vagy online a www.hyundaicarbento.ro oldalra. Hyundai Carbento. Autók, szakértelem, bizalom.
2: Szupeko, alacsony árak, rövid reklámok. Július 1-ig a cson nélküli sertés tarja kilója 20 lej 90 bani, valamint a 6 doboz egyenként 0,5 literes csukás világos sörára mindössze 17 lej 69 bani. Szupeko, szuper megtakarítás naponta.
1: Ati Kompresszore. Téged is várunk új üzletünkben, Kovácsiban, a 21G szám alatt, ahol széles választékban találsz kompresszorokat, pótalkatrészeket, kiegészítőket és szerszámokat. Ezen kívül professzionális karbantartási szolgáltatásokat is kínálunk. Hívd minket a 0742 99 86 36-os telefonszámon, vagy látogass el az atikompresszore.shop.ro-ra további információkért. És most vissza a zenéhez.
0: Kedves pluszosok, hogy bírjátok ezt a nagy kánikulát és a hőséget? Nehezen, ugye? Képzeljétek el, azt mondják a szakemberek, hogy ez egyébként nem csak a szervezetünkre van hatással, hanem akár még az elménkre is. A nagy hőség egészen furcsa viselkedést válthat ki az emberből. Hogy mire érdemes odafigyelni, azt is elmondom hamarosan, most viszont zene, zene, zene itt a plusszal.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Ez már a Sláger Plusz harmadik órája ebben a nagy kánikulában és hőségben, ami egyébként kőkeményen hatással lehet ránk is. Egy magazin által idézett neurológus szerint a tartós hőség és kánikula nem csak a testet, hanem az agyműködést is megterheli, és ez magyarázza, hogy miért látunk nyáron több szokatlan vagy impulzív viselkedést. A szakértő úgy fogalmaz, amikor a szervezet a túlélésre fókuszál, az agy bizonyos funkciói háttérbe szorulnak. A nagy melegben romlik a koncentráció, lassul a reakcióidő, és gyakoribbá válhat az ingerlékenység, a kapkodás vagy a rossz döntéshozatal. A neurológus szerint ez azért van, mert a test a hőháztartás fenntartására fordítja az energiát, így kevesebb jut a magasabb szintű gondolkodási folyamatokra. A cikk kiemeli, a hőség fokozza a stressz hormonok termelődését, ami tovább növeli a feszültséget és az impulzív reakciók esélyét. A szakértők szerint ilyenkor különösen fontos a hidratálás, a pihenés és a túlmelegedés kerülése. A forróság tehát nem csak fáraszt, hanem a viselkedésünket is megváltoztathatja. A nyári hőhullámok idején érdemes egy kicsit lassítani, és sokkal tudatosabban figyelni magunkra. Húzódjunk az árnyékban, és fogyasszunk minél több folyadékot, vizet természetesen, és hallgassuk a Plusz FM nyugtató kedvenceit. Maradjatok velem!

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb

0: Hát ez volt az elmúlt 60 percben a Sláger Plusz harmadik órája június 29-én hétfőn. Milyen eddig a napotok? Hogy telik? Remélem, hogy nagyon szuperül. A folytatásban Ábrahám Miklós kollégám a főszerepben, hiszen érkeznek a legfrissebb hírek. Aztán pedig jön még egy órás etap, ugye a Sláger Plusz negyedik felvonása, méghozzá a legnagyobb kedvencekkel. Hey,
1: itt a Plusz FM. Reklám.
2: A gyerekek szivacsként szívják magukba az újdonságokat, és a legjobb, ha élményekkel egybekötve szerzik meg a hasznos tudást. Játékos tanulás, nyelvórák, szuperközösség, mindez és rengeteg izgalmas program várja a diákokat a Matthias Corvinus Kollégiumban, Erdély 7 városában. A robotikától a pénzügyekig, csillagászattól a művészetekig számos hasznos, iskolai tanulmányokat kiegészítő képzés zajlik a Fiatal Tehetség programban. Az ősszel 5. osztályt kezdő diákok június 30-áig jelentkezhetnek. Részletek a fit.mcc.ro weboldalon.
3: Amikor az élet nehéz perceket hoz, jó tudni, hogy van, aki segít. Az út végén temetkezési vállalat mindenben támogat, éjjel-nappal. Teljes körű ügyintézés, orvosi és hivatalos teendők intézése, törődés, odafigyelés és megbízhatóság. Mi önök mellett állunk. Nagyvárad, Primariei utca 62, telefon 0722 155 655 és 0724 246 911.
4: A Sportissimo-ban indulnak a nyári akciók. Használd ki a kedvezőbb árakat és készülj fel a mozgásra és a pihenésre pénztárcabarát módon. Az akció a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben és a Sportissimo weboldalán.
5: Új Suzuki vár rád, már 15.315 eurótól a nagyváradi Westcik csoportnál. Fedezd fel a Suzuki modelleket a Kolozsvári út 300 szám alatt. Swift, Vitara vagy S-Cross. Nálunk már havi 1813 leért megvásárolhatott kedvenc modelledet 60 fix törlesztő részlettel, 0% önerővel, magánszemélyek számára. Hibrid technológia, megbízhatóság és 10 év vagy 200 000 kilométer garancia. Suzuki-t, mert megéri.
1: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
6: Júliustól 62 év és 7 hónapra emelkedik a nők nyugdíjkorhatára. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszentmárton községhez tartozó Váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól a jogszabálynak megfelelően a nők 62 év és 7 hónapos kortól igényelhetik az öregségi nyugdíjat. Egy hónappal később, mint azok, akik az év első felében szereztek jogosultságot. A változást a törvény lépcsőzetes ütemterve előre rögzíti, és a nők, valamint a férfiak standard nyugdíjkorhatárának fokozatos kiegyenlítését célozza. A jogszabály generációnként határozza meg a pontos nyugdíjkorhatárt, az igénylés hónapját és a szükséges járulékfizetési időszakot. Ez a gyakorlatban többek között azt is jelenti, hogy két ugyanabban az évben született személy egy különböző időpontban mehet nyugdíjba, mivel a naptárat a születési hónap szerint határozták meg. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszentmárton községhez tartozó Váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Kalandpark és gyermeküdülőfalu is lesz a város szomszédságában található erdőben. Amint egy 53 hektáros terület jelenleg a román állam tulajdonában van, kezelését a Romszilva végzi. A nagyváradi önkormányzat pedig megkezdi az átadás átvételi eljárást annak érdekében, hogy a városhoz kerüljön. Második lehetséges helyszínként a Szárdobágyi erdő merült fel, amely közelebb van Nagyváradhoz, ám ellene szólt, hogy az egy meredek, nehezen járható út. Éppen ezért egy harmadik lehetséges helyszín is szóba került, a Nagyürögdi erdő, de úgy tűnik végül arról is letettek. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Ez pedig szárazságot, hőhullámokat, csapadékhiányt, máshol pedig özönvízszerű esőzéseket hozhat. A mezőgazdaság számára ez különösen veszélyes időszak lehet. Az időjárási sok egyszerre érintheti a gabonát, a rizst, a pálmaolajat, a cukrot, a kávét és az állattenyésztés takarmánybázisát. Az El Niño mezőgazdasági hatása elsősorban attól függ, hogy a kritikus vetési, virágzási és betakarítási időszakokban mennyi csapadék érkezik. Egy-egy termék kiesés ráadásul könnyen végiggyűrűzhet az egész élelmiszerláncon. A termelőktől a feldolgozókon át a kereskedelemig.
1: Plusz FM időjárás jelentés.
0: A hőhullám várhatóan ma tetőzik, akár 40-41 fokot is mérhetünk, éjjel pedig 21-22 fok körül alakul a hőmérséklet. Csapadék továbbra sem várható, fronthatás pedig nem terheli a szervezetünket. Holnaptól aztán fokozatosan visszábesik majd a hőmérséklet 30-32 fokra, és ezzel együtt megérkezik majd az eső is.
6: Az időjárás jelentése vonatkozó adatokat az Országos Meteorológiai Intézet szolgáltatta.
3: Az időjárás jelentést a Viva Csibe és takarmányboltok támogatták.
1: Közlekedési információk.
0: Megkezdődtek Nagyvárad két jelentős közlekedési beruházásának kivitelezési munkálatai a vasútállomásnál, illetve a Krisulnál. A forgalmat emiatt teljesen lezárták a Republicsi útnak a Petőfi Park és a George Enescu Magyar utcák kereszteződése közötti szakaszon. Több közeli utca forgalmi rendje is megváltozott. A Louis Pasteur utca Zsák utcává vált, a volt rendelőintézet sárga épület és a Körös üzletház között. A Brásabolói utcának a Robina és a Fő utca közötti szakasz a két irányú lett, a Dunere utca felé és felül. A Republicsinél pedig csak jobbra lehet majd kanyarodni a Brásabolói utcából. Ideiglenes körforgalmat alakította ki a Magyarú út és az Enescu Dózsa-György utcák találkozásánál. Az Enescu Magyarú és Traján Park közötti szakasz pedig ideiglenesen két irányúvá vált. A Traján Park és az Enescu utca kereszteződésénél szintén ideiglenes körforgalom létesült. Megnyitották a Franz Schubert utcát, ahol a Traján Park felől lehet haladni a parkolóházig. A Tribunálódói utca forgalmi iránya pedig megfordult. Ezentúl a Franz Schubert utca felől lehet a Traján Park irányába haladni. Az Enescu utcában a Börögánulói utca és a Magyar út között szintén megváltozott a haladási irány. Illetve az új közúti aluljárók építése miatt több autóbuszjárat útvonala megváltozott. Konkrétan a 11, 13, 13G, 17, 18, 29, 30, 32, 39, 40 és a 722-es buszok vonalán kell számolnod.

0: egy új Blair Witch film készül, visszatér a kultikus erdei rémület, nem tudom, kik emlékeznek még az Ideglelés című filmre, erről van szó, ugye a 90-es évek egyik nagy klasszikusáról, ami hát annak idején nagyon minimál költségvetésből készült el, de mégis óriási siker lett, én is nem is olyan régen néztem újra egyébként a Netflixen. No hát, jön az új rész, úgyhogy jön az újabb borzongás, ezzel is foglalkozunk majd ebben az órában. Természetesen jönnek közben kevésbé borzongató helyi infók és aktualitások, illetve slágerek és magyar kedvencek.
1: Slágerek, magyar kedvencek, nagyváradó! Ez a Plusz FM.

Váradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

negyedik órájában egy kicsit foglalkozzunk bővebben az időjárással. Hát az előttünk álló időszakban a meteorológiai előrejelzések szerint tartósan magas hőmérsékletekre, illetve hőhullámokra kell számítani. A szélsőséges meleg jelentős egészségügyi kockázatot jelenthet, ezért fontos, hogy mindenki megtegye a szükséges óvintézkedéseket, tájékoztat a Bihar megyei közegészségügyi igazgatóság. A kánikula a napi átlag hőmérséklet jelentős emelkedését jelenti, amely komoly terhelést ró az emberi szervezetre. A tartós hőség különösen veszélyes lehet magas páratartalom, szélcsend és légszennyezettség esetén. Az extrém meleg fokozza a kiszáradás, a krónikus betegségek rosszabbodásának és a hőguta kialakulásának kockázatát. A magas hőmérséklet nem csak közvetlen egészségügyi problémát okozhat, hanem hozzájárulhat a légszennyezettség növekedéséhez, a szélsőséges időjárási jelenségek kialakulásához, valamint bizonyos fertőző betegségek terjedéséhez is. A szakemberek azt javasolják, hogy a nyári hőség idején naponta legalább 2 liter folyadékot fogyasszunk. A víz, az ásványvíz, a frissen készített gyümölcs és zöldséglevek különösen ajánlottak. Kánikula esetén célszerű 15-20 percenként egy pohár folyadékot inni, még akkor is, ha nem érzünk szomjúságot. Az italok ne legyenek túl hidegek, mivel a szervezet így kevésbé hasznosítja azokat. Jó választás lehet a szoba hőmérsékletű gyógytea, vagy mondjuk a joghurt is, amelyek szintén hozzájárulnak a megfelelő hidratáltsághoz. Vigyázzatok magatokra!

0: most még van nálam egy jó kis programajánlat, amit már korábban is mondtam, de hát ha vannak olyanok, akik még nem hallották. Július 3-a és 5-e között ugyanis ismét a középkor világába repíti a látogatóit a Váradi Vár, ahol megrendezik a Nagyváradi Középkori Fesztivál idei kiadását. Románia egyik legnagyobb tematikus fesztiválja, 3 napon át lovagokkal, párbajokkal, harci bemutatókkal, középkori zenével és látványos esti koncertekkel várja az érdeklődőket. A fesztivál egyik legizgalmasabb programja idén is a középkori harci versenysorozat lesz, ahol korhű fegyverekkel és páncélokban mérik össze tudásukat a harcosok. A látogatók párbajokat, alabárdos küzdelmeket, valamint látványos csatákat is megtekinthetnek. Különleges élményt ígérnek a középkori harci versenyek, amelyek során pajzsal és karddal, kétkezes karddal, valamint törvívásban mérkőznek meg a résztvevők. A fesztivál egyik legnépszerűbb eseménye várhatóan ismét a lovagi torna lesz, amely pénteken és szombaton zajlik, a döntőt pedig vasárnap rendezik meg. A középkori hangulatot tovább erősítik a zászlóforgatók, látványos bemutatói, az ágyúlövések, a ragadozó madár és agár bemutatók, valamint a látogatók hát megismerhetik a korabeli viseleteket is. A családokat pedig számos interaktív program várja. A gyerekek viking párbajokon, lovagi tornákon és középkori játékokon vehetnek részt, miközben mesemondók, bűvészek és animátorok gondoskodnak a szórakozásról. A kézműves műhelyekben a középkor mesterségeit lehet megismerni. Emellett középkori főzőbemutatók, állatsimogató és méhészeti bemutatók is színesítik a kínálatot. A szervezők a történelem iránt érdeklődők számára vezetett vártúrákat is kínálnak. Hát remélem, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket, szerintem nagyon menő ez a program. Mondom tehát még egyszer, július 3-a és 5-e között érkezik tehát a Nagyváradi Középkori Fesztivál.
1: Itt a Plusz FM. Reklám. Nem lehet mindenkiből autóversenyző, de egy jó csapat mögötted is állhat. Jani kaucsuk, új gumiabroncsok és új fellék, gumicsere és gumijavítás, centírozás és felnijavítás. Címünk Máté Korvin utca 163, telefonszám 0722 629 238. Jani kaucsuk, a Continental által gyártott Pointez gumiabroncsok kizárólagos Bihar megyei forgalmazója.
2: Élvezd a nyarat kompromisszumok nélkül! Rendelj dioptriás napszemüveget a Margot Optiknál kedvezményes áron. Divat, védelem, kényelem. Gyere el ingyenes optometriai szemvizsgálatra, vagy térítés ellenében szakorvosi vizsgálatra nagyváradi, margitai vagy székelyhídi szaküzleteinkbe. Érdeklődj a 0359 451 913-as telefonszámon. Ezen a nyáron stílusosan lásd tisztán a világot!
1: És most vissza a zenéhez!
0: Már a Sláger Plusz 4. órájában járunk, és akkor érkezik a másik filmes hír, amit ígértem nektek. Hát kérem szépen, jön a Borzongás 2027-ben, ugyanis új Blair Witch film készül. Visszatér a kultikus erdei rémület, ugye az ideglelés, állítólag új köntösben, de talán úgy, hogy megőrzik majd az eredeti film hangulatát. Jövök a részletekkel nem sokára, most pedig hozom nektek a frissítő, hűsítő dalokat itt a Pluszon.
1: Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradó. Ez a

Sláger plusz 4. órájában kérném mindazok figyelmét is, akik szeretik a borzongást és a horrort. Az egyik külföldi magazin beszámolója szerint ugyanis újraindítják a Blair Witch projektet, vagyis érkezik a 99-es kultikus found footage horror hivatalos rebootja. A projektet a Lionsgate és a Blumhouse közösen készíti, ami azért nagyon nagy hír, mert a Blumhouse az elmúlt évek legsikeresebb horrorfilmjei mögött áll. A stúdiók célja, hogy az új változat visszatérjen az eredeti film nyers dokumentarista stílusához, amely annak idején hát forradalmasította a műfajt. A reboot egy teljesen új szereplőgárdával készül, és ismét a Marylandi erdőkben játszódik majd, ahol a legenda szerint ugye a Blair boszorkány kísért. A film még nagyon korai fázisban van, de a gyártók azt ígérik, a modern technika ellenére megőrzik az eredeti film minimalista, feszültségre építő hangulatát. A bemutatót jövőre 2027-re tervezik. Tehát úgy tűnik, hogy a Blair Witch projekt visszatér, új szereplőkkel, új történettel, de ugyanazzal a hideg és ideglelős erdei atmoszférával. Kíváncsian várjuk természetesen, és arra is kíváncsi vagyok, hogy mennyire tudja majd hozni az eredeti film feelingjét, nehogy aztán esetleg elcsúszanak egy banánhéjon, és egy olyan alkotás készüljön, ami hát nem méltó ugye a 99-es verzióhoz. Jövőre kiderül, nálunk meg most rögtön, hogy mi érkezik a folytatásban itt a Pluszon.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar kedvenc

legnagyobb zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak.
1: Itt a vége a mai Sláger Plusznak hétfőn, június 29-én. Köszi szépen a figyelmet és azt, hogy velem együtt rádióztatok itt a Plusz FM-en, Nagyvárad egyetlen magyar nyelvű zenei rádiójában. Találkozunk holnap kedden a szokott időben és helyen, a hónap utolsó napján egészen pontosan. Búcsúzik a szerkesztő, a műsorvezető, a házigazda Kessérű Tomi. Most jönnek a hírek, aztán pedig indul egy újabb zenei óra.
2: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva! Már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
3: Hogy legyőzzem a puffadást, kerestem a változást. Saját főztemet eszem, kis adagban étkezem, a diétám kőkemény, de nem teljes az eredmény. Enzim hiány. Próbáld ki a Kebene Enzit 8 emésztés segítő enzimkomplexel, plusz a gázbuborékokat kiküszöbölő szimetikonnal. Légy enzimkész. Ez egy gyógyászati eszköz. Olvass el figyelmesen a betegtájékoztatót.
2: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad. Az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
4: Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások. 17 szerencsejátékbarlang szűnhet meg Nagyváradon. Miután a helyi tanács a szerződésük lejártát követően nem hagyta jóvá ezek további működését a jelenlegi helyszíneken. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások. Tájékoztatott a román vasúti személyszállító vállalat. A sebességkorlátozás a vasúti pálya védelmét és a biztonságos közlekedést szolgálja, de az új intézkedés miatt hosszabb menetidőre is esetleges késésekre kell számítaniuk az utasoknak. A Csefirekelator közölte, az összes rendelkezésre álló légkondicionáló berendezéssel felszerelt szerelvényt üzembe állította, és igyekszik gondoskodni a klímarendszerek optimális működéséről. Ha a hőmérséklet árnyékban meghaladja a 35 fokot. A vonatok környezetében közvetlen napsütésnek kitett felületeken akár 50-80 fok is lehet. Ilyen körülmények között a légkondicionáló berendezések hatékonysága csökkenhet, vagy az is előfordul, hogy a meghibásodások megelőzése érdekében automatikusan szellőztető üzemmódra váltanak. 17 szerencsejátékbarlang szűnhet meg Nagyváradon, miután a helyi tanács a szerződésük lejártát követően nem hagyta jóvá ezek további működését a jelenlegi helyszíneken. Három cég összesen 18 kérelmet nyújtott be a nagyváradi önkormányzathoz. Ezekben az általuk működtetett szerencsejátékbarlangok működési engedélyének meghosszabbítását kérték. Ezek közül két vállalat összesen 17 játékbarlang esetében a jelenlegi helyszínekre kérte az engedély meghosszabbítását. Az elfogadott szabályzat alapján azonban teljesen egyértelmű, hogy nem kaphatnak engedélyt a jelenlegi helyszínek. Az érintett játéktermek ugyanis mind tömbházak földszintjén működnek, ami ellentétes az új szabályozással. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az uniós szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószerkereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást. Az európai bűnszervezetek digitális technológiákat is használnak, kiemelten a mesterséges intelligenciát.
2: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: Itt a Plusz FM. Reklám. Az igazi érték az, amit te táplálsz. Saját állat, saját tojás, saját büszkeség. Ez nem divat, ez hagyomány. A jó étel a jó takarmánnyal kezdődik. Ha az állat jól van, te is jól vagy. Viva már 20 éve táplálja a családot. Egészséges takarmányozás, megbízható minőség. Viva!
1: Idén nyáron a legenda folytatódik. Lovagok és harcosok százai érkeznek Európa minden tájáról Nagyváradvárába. Készülj fel hatalmas csatákra, látványos lovagi tornákra, tűzsókra és koncertekre az Iris, a Night Losers és a Zen Garden YouTube Tribute fellépésével. Nagyváradi középkori fesztivál július 3-a és 5-e között a nyugati ország rész legnagyobb középkori fesztiválja. Hivatalos partner az ING Románia, szervezők Vizitorádea és Nagyvárad polgármesteri hivatala. Partner a Deus Vult Egyesület. A teljes program megtalálható a Medieval Festival Oradea Facebook oldalán és a fesztiválul medievaloradea.ro oldalon.
0: És most vissza a zenéhez.
2: Slágerek,
0: magyar kedvencek Nagyváradon.
2: Ez a Plusz FM.
3: Hear the clock ticking on the wall.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek.

Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Egyre népszerűbb a tinédzserek körében a nyári munka. Akár 15 éves koruktól is dolgozhatnak, de be kell tartaniuk a szabályokat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérsékleti értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A becsléseket a középtávú időjárás előrejelzések Európai Központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
0: És most Nagyváradról nagyváradiaknak. A vágány mellett tessék vigyázni. Indul a zenevonal.
2: Hello, Charlie vagyok.
3: Ákos vagyok.
4: Pataki Attila vagyok.
5: Rúzsa Magdi vagyok.
0: Induljon egy újabb óra a legnagyobb magyar slágerekkel, igazi különlegességekkel. Itt a Plusz FM-en.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Nincs baj, nincs haragban. Senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz. Megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Júliustól 62 év és 7 hónapra emelkedik a nők nyugdíjkorhatára. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszentmárton községhez tartozó Váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól a jogszabálynak megfelelően a nők 62 év és 7 hónapos kortól igényelhetik az öregségi nyugdíjat. Egy hónappal később, mint azok, akik az év első felében szereztek jogosultságot. A változást a törvény lépcsőzetes ütemterve előre rögzíti, és a nők, valamint a férfiak standard nyugdíjkorhatárának fokozatos kiegyenlítését célozza. A jogszabály generációnként határozza meg a pontos nyugdíjkorhatárt, az igénylés hónapját és a szükséges járulékfizetési időszakot. Ez a gyakorlatban többek között azt is jelenti, hogy két ugyanabban az évben született személy különböző időpontban mehet nyugdíjba, mivel a naptárat a születési hónap szerint határozták meg. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Váradszentmárton községhez tartozó Váradcsehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Kalandpark és gyermeküdülőfalu is lesz a város szomszédságában található erdőben. Amint egy 53 hektáros terület jelenleg a román állam tulajdonában van. Kezelését a Romszilva végzi. A nagyváradi önkormányzat pedig megkezdi az átadás átvételi eljárást annak érdekében, hogy a városhoz kerüljön. Második lehetséges helyszínként a Száldobágyi erdő merült fel, amely közelebb van Nagyváradhoz. Ám ellene szólt, hogy az egy meredek, nehezen járható út. Éppen ezért egy harmadik lehetséges helyszín is szóba került, a Nagyürögdi erdő, de úgy tűnik végül arról is letettek. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Ez pedig szárazságot, hőhullámokat, csapadékhiányt, máshol pedig özönvízszerű esőzéseket hozhat. A mezőgazdaság számára ez különösen veszélyes időszak lehet. Az időjárási sok egyszerre érintheti a gabonát, a rizst, a pálmaolajat, a cukrot, a kávét és az állattenyésztés takarmánybázisát. Az El Niño mezőgazdasági hatása elsősorban attól függ, hogy a kritikus vetési, virágzási és betakarítási időszakokban mennyi csapadék érkezik. Egy-egy termék kiesés ráadásul könnyen végiggyűrűzhet az egész élelmiszerláncon. A termelőktől a feldolgozókon át a kereskedelemig.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások. 17 szerencsejátékbarlang szűnhet meg Nagyváradon, miután a helyi tanács a szerződésük lejártát követően nem hagyta jóvá ezek további működését a jelenlegi helyszíneken. A szervezett bűnözés jelentette fenyegetésre figyelmeztet az Europol. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Késéseket okoznak a vasúti közlekedésben a rendkívüli hőség miatt bevezetett sebességkorlátozások. Tájékoztatott a román vasúti személyszállító vállalat. A sebességkorlátozás a vasúti pálya védelmét és a biztonságos közlekedést szolgálja, de az új intézkedés miatt hosszabb menetidőre is esetleges késésekre kell számítaniuk az utasoknak. A Csefere-Kelator közölte, az összes rendelkezésre álló légkondicionáló berendezéssel felszerelt szerelvényt üzembe állította, és igyekszik gondoskodni a klímarendszerek optimális működéséről. Ha a hőmérséklet árnyékban meghaladja a 35 fokot, a vonatok környezetében közvetlen napsütésnek kitett felületeken akár 50-80 fok is lehet. Ilyen körülmények között a légkondicionáló berendezések hatékonysága csökkenhet, vagy az is előfordul, hogy a meghibásodások megelőzése érdekében automatikusan szellőztető üzemmódra váltanak. 17 szerencsejátékbarlang szűnhet meg Nagyváradon, miután a helyi tanács a szerződésük lejártát követően nem hagyta jóvá ezek további működését a jelenlegi helyszíneken. Három cég összesen 18 kérelmet nyújtott be a nagyváradi önkormányzathoz. Ezekben az általuk működtetett szerencsejátékbarlangok működési engedélyének meghosszabbítását kérték. Ezek közül két vállalat összesen 17 játékbarlang esetében a jelenlegi helyszínekre kérte az engedély meghosszabbítását. Az elfogadott szabályzat alapján azonban teljesen egyértelmű, hogy nem kaphatnak engedélyt a jelenlegi helyszínek. Az érintett játéktermek ugyanis mind tömbházak földszintjén működnek, ami ellentétes az új szabályozással. Az Európai Unió legfenyegetőbb bűnözői hálózatairól készített jelentését ismertette az Europol. Az uniós szervezet több mint 700 bűnözői hálózatot azonosított, amelyek több mint 400 ezer taggal rendelkeznek 118 országból. A hálózatok 85%-a legális üzleti struktúrákat használ tevékenységéhez, ami kiemeli a fenyegetés mértékét, kiterjedését és egyre inkább transznacionális jellegét. A hálózatok súlyos bűncselekményeket követnek el, beleértve a kábítószerkereskedelmet, a kiberbűnözést, az embercsempészetet, az emberkereskedelmet, a csalást és a pénzmosást. Az európai bűnszervezetek digitális technológiákat is használnak, kiemelten a mesterséges intelligenciát.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradról.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. És legkedvesebb magyar

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Egyre népszerűbb a tinédzserek körében a nyári munka. Akár 15 éves koruktól is dolgozhatnak, de be kell tartaniuk a szabályokat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérsékleti értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A középtávú időjárás előrejelzések európai központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Ebből fent nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, ha megérinthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Júliustól 62 év és 7 hónapra emelkedik a nők nyugdíjkorhatára. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Várad-Szentmárton községhez tartozó Várad-Csehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Köszöntöm a hallgatókat, Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Júliustól a jogszabálynak megfelelően a nők 62 év és 7 hónapos kortól igényelhetik az öregségi nyugdíjat. Egy hónappal később, mint azok, akik az év első felében szereztek jogosultságot. A változást a törvény lépcsőzetes ütemterve előre rögzíti, és a nők, valamint a férfiak standard nyugdíjkorhatárának fokozatos kiegyenlítését célozza. A jogszabály generációnként határozza meg a pontos nyugdíjkorhatárt, az igénylés hónapját és a szükséges járulékfizetési időszakot. Ez a gyakorlatban többek között azt is jelenti, hogy két ugyanabban az évben született személy különböző időpontban mehet nyugdíjba, mivel a naptárat a születési hónap szerint határozták meg. Miután az elmúlt években több helyszín is kudarcot vallott, végül a Várad-Szentmárton községhez tartozó Várad-Csehi erdeibe költöztetik a nagyváradi állatkertet. Kalandpark és gyermeküdülőfalu is lesz a város szomszédságában található erdőben. A mintegy 53 hektáros terület jelenleg a román állam tulajdonában van. Kezelését a Romszilva végzi. A nagyváradi önkormányzat pedig megkezdi az átadás-átvételi eljárást annak érdekében, hogy a városhoz kerüljön. Második lehetséges helyszínként a Szárdobágyi erdő merült fel, amely közelebb van Nagyváradhoz, ám ellene szólt, hogy az egy meredek, nehezen járható út. Éppen ezért egy harmadik lehetséges helyszín is szóba került, a Nagyürögdi erdő, de úgy tűnik végül arról is letettek. Újabb globális élelmiszerpiaci válság közeleg. A meteorológiai előrejelzések szerint 2026 nyarán nagy valószínűséggel kialakul az El Niño időjárási jelenség. Ez pedig szárazságot, hőhullámokat, csapadékhiányt, máshol pedig özönvízszerű esőzéseket hozhat. A mezőgazdaság számára ez különösen veszélyes időszak lehet. Az időjárási sok egyszerre érintheti a gabonát, a rizst, a pálmaolajat, a cukrot, a kávét és az állattenyésztés takarmánybázisát. Az El Niño mezőgazdasági hatása elsősorban attól függ, hogy a kritikus vetési, virágzási és betakarítási időszakokban mennyi csapadék érkezik. Egy-egy termék kiesés ráadásul könnyen végiggyűrűzhet az egész élelmiszerláncon. A termelőktől a feldolgozókon át a kereskedelemig.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Egyre népszerűbb a tinédzserek körében a nyári munka. Akár 15 éves koruktól is dolgozhatnak, de be kell tartaniuk a szabályokat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérséklet értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A középtávú időjárás előrejelzések európai központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek,

0: Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. Watch me dance, dance the night away. It's not about the money, money, money. We don't need your money, money. És legkedvesebb magyar kedvenceink.
1: Kapbefett, nincs baj, nincs haragban, senkivel.
2: Volt, ami volt, lesz, ami lesz, megéríthetjük az eget.
0: Ez az egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van. Csak egy van. Ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb magyar kedvenc.

Mindenhol jó, de legjobb itthon. Váradon. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek Nagyváradon.

0: FM-en, interneten és mobilon Nagyvárad, az ország és a világ hírei. Itt a Plusz FM hírszolgálat.
1: Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. Évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze az államkasszába vándorol. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Egyre népszerűbb a tinédzserek körében a nyári munka, akár 15 éves koruktól is dolgozhatnak, de be kell tartaniuk a szabályokat. Köszöntöm a hallgatókat. Ábrahám Miklós vagyok. Ezek a Plusz FM hírei. Többet dolgozunk az államnak, mint saját magunknak. A számítások és elemzések világosan megmutatják, évente mindössze 4 hónapot járunk a munkahelyünkre azért, hogy a saját zsebünket megtöltsük. A fennmaradó időben megkeresett pénzünk teljes egésze adók és illetékek formájában az államkasszába vándorol. Egy friss felmérés szerint 10-ből 8 romániai lakos úgy érzi, hogy az állam túladóztatja. Ezzel párhuzamosan sokan hozzáteszik, elfogadnák a magas fiskális terheket, ha cserébe minőségi szolgáltatásokat kapnának. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy miközben a lakosságra hatalmas teher hárul, az állam kezéből az áfa és a társasági adó közel 30%-a egyszerűen kicsúszik. A rezsiszámláktól kezdve a mindennapi bevásárlásokig a lakosság többsége úgy érzi, hogy a pénze már közel sem ér annyit, mint korábban. Továbbra sem szabadulunk a kánikulától. A meteorológusok előrejelzése szerint a júliusi átlaghőmérsékletek is az ilyenkor megszokott értékek felett alakulnak. Ezzel párhuzamosan a csapadék mennyiség a legtöbb területen a normál szint körül alakul. A nyár második hónapjának hőmérsékleti értékei Bihar megye egész területén meghaladják majd az erre az időszakra jellemző átlagot. A csapadék tekintetében jelentős hiány várható. A szárazság leginkább a hegyvidéki területeket sújtja majd. Az előrejelzés szerint a forró időszak egész júliusban kitart. A középtávú időjárás előrejelzések európai központja készítette. Egyre több tinédzser vállal nyári munkát. Ki egy kis zseppénzért, egy fesztivál belépőért, ki tapasztalatszerzés céljából, ki a tandíjért, mások egészen más okok miatt. A romániai jogszabályok szerint a fiatalok már 15 éves koruktól dolgozhatnak. Ugyanakkor a diák munkának szigorú szabályai vannak. Eddig 50 ezer tinédzser pályázott az eJobs állás közvetítő platformon meghirdetett valamely állásra, ami 25%-os növekedést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. A tapasztalatok szerint a diákok munkavállalási kedve a nyári hónapokban a legnagyobb. Főként a kiskereskedelem, a vendéglátás, a turizmus és az élelmiszeripar, valamint a szolgáltatások, a logisztika és a szórakoztatóipar területén van esélyük idén munkát találni.
0: És most Nagyváradról egy újabb óra a legnagyobb slágerekkel, magyar kedvencekkel. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyvárad.

egyetlen magyar zenei rádió a városban. Ez a mi rádió. Plusz FM. Slágerek, magyar kedvencek, Nagyváradon. Ez a Plusz FM.

Nagyváradon sok rádiót lehet hallani. De csak egy van, ahol együtt szólnak a legnagyobb slágerek. És legkedvesebb